Tianzhu Metropolis című kompozícióját játszotta a Shanghai Szimfonikus Zenekar. A remek zongoraművész játékát azt írják, hogy az erős ritmikai pontosság és a világos artikuláció jellemzi. Most a West Side Story részlete következik, Leonard Bernstein zenéje.

Leonard Bernstein West Side sztoriának részleteit Liu Ming és a Shanghai szimfonikus zenekar játszotta. Kevesen tudják, hogy amikor ezt a művet bemutatták, Bernstein a tapsok közepette odament Szirmai Alberthez, megölelte, és állítólag azt mondta, hogy mindent neki köszönhetek. Rachmaninov harmadik zongora versenye szól.

Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenyét egy Ze-Ze nevű zongoraművész szólójával hallottuk. A Sankai Szimfonikus Zenekar Long Yu vezényelte. Rachmaninov elképesztő nagy kézzel rendelkezett, lehet hallani a darabból, hogy milyen technikája volt. Most Gémol szonátája szól.

Rachmaninov Gémo szonátáját Anasztasia Kubikina és Tom Poster játszotta. Az orosz szerző nem titkolta, hogy zongorázás terén fel akarja venni a versenyt példaképével Liszt Ferenccel, mindig ott lebegett előtte Liszt pályájának mintája. Most az Arieko című operából egy kavatinát énekel Ellen Monk.

Rachmaninov Aljekó című operájából a címszereplő kavatináját Ellen Monk énekelte, a Calgary Philharmonikus zenekart Mario Bernardi vezényelte. Az Aljekót Puskin a cigányok című költeménye alapján alig 2 hét alatt írta meg a szerző. Most leghíresebb műve következik, a Cismol prelude.

Rachmaninov Cizmol prelűd játszott a Szergej Kerentyev. A zeneszerző a köztudatba alig 20 évesen a Cizmol prelűddel robbant be. Ez az egyik legismertebb műve, amelyet állítólag élete végéig valamennyi fellépésén eljátszott. Kedves hallgatóink, 4 óra van, hallgassák továbbra is a Nocturnót.

Mozart A-dur hegedű versenye az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott koncert. Valószínűleg 1775 körül készült Salzburgban, Mozart fiatal, felnőttkori alkotó periódusában. A versenymű a klasszikus háromtételes formát követi, gyors-lassú, gyors felépítéssel. Az első tétel élénk, ünnepélyes karakterű, a második tétel lírai, bensőséges hangvételű, éneklő dallamvezetéssel, a harmadik pedig nagyon különleges, ebben van a híres török rész, amely egzotikus és ritmikus hatásokat idéz. Hallgassuk meg tehát Mozart A-dur hegedű versenyét, a szólista Pinkás Zukermannal.

Mozart 219-es köhögyjegyzékszámú A-dur koncertjét Pinkas Zukerman szólójával és vezényletével hallottuk. A hegedű szólam technikailag igényes, de sosem öncélú virtuózitásra törekszik. Most Robert Schumann dalciklusa következik, a költő szerelme. Ian Bastridge énekel.

Schumann Heine verseire írt a költő szerelme dalciklusát, Ian Bostridge és Leif Ove Ansnes előadásában hallottuk. Gyönyörű ez a ciklus, méltó arra, hogy Schubert követőjének, folytatójának emlegessük Schumannt. John Blow, Venus és Adonis című három felvonásos maszkjának részletei következnek.

John Blow, Vénusz és Adonis című maszkjának részleteit a Concert of Music előadásában hallottuk Anthony Rulli vezényletével. Ez a zeneszerző egyébként nagyon híres pedagógus volt, Harry Purcellt is tanított egy időben. Giovanni Pierluigi da Palestrina, híres reneszánsz motettája következik.

Palesztina motettája hangzott el. A műcíme körülbelül azt jelenti, hogy mint a szarvas vágyakozik a forrás vízre. Ez a 42. Zsoltár egyik sorára utal. Szép, nyugodt, kiegyensúlyozott zenét hallottunk, mint ahogy most is az jön. Beethoven opusz 50-es F-dur románca.

Beethoven F-dur románcát Máté Győző és Szokolai Balázs tolmácsolásában hallottuk Duncan Craig átiratában. A két kiváló művész rengeteget dolgozott együtt, és több lemezük is megjelent. Vavrinyec Zulawski kompozíciója következik, Suite régi stílusban, a Lengyel Rádiózenekar játszik.

Vavrinec Zulavszky Svit régi stílusban című zeneművét a lengyel rádió zenekarát elővezényelt Miroslav Blaščík. Ez a lengyel zeneszerző egyben hegyi vezető, más néven alpinista volt. Nagyon sok kamara zenét írt. Most Fanny Mendelssohn négy zongora darabját halljuk.

Fanny Mendelssohn zongora darabjait Georgi Gigasvili szólaltatta meg. Marcel Grandjani egy 1881-ben született hárfás, aki Amerikában élt, és főleg hárfára komponált. 1905-ben első díjat nyert a Párizsi Konzervatoár versenyén. Rapszódiáját ismerhetjük meg.

Marcel Grangiani rapszódiáját Rita Costanzi adta elő. Ez a zeneszerző aztán a Juilliard iskola tanára volt. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Luka Szorkocsevics D-dur szimfóniája szól. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! Június 12-én, pénteken, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os is költségvetési hiánnyal is számolhatnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárca vezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek ismeretterjesztő programot a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A holnapi eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jógával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, észak-keleten vannak borult tájak, Szabolcsban többfelé esik az eső. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 20-24 fok várható. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Jandis Mazzelenka nagy heti responszóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből, ma 14 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. Az arckép ma esti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
3: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Ottó és Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Villő nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ez egy magyar eredetű név, újabb keletű magyar névalkotás. Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán a villő szó a villőzés régi magyar téltemető szokás során énekelt versekben fordul elő. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Igazi ébresztővel kezdünk, ugyanis a most következő Bach korál előjáték címe Wachet auf, ruftuns die Stimme, vagyis ébredjetek, hív a hang, szólít a hang, Tom Koopman átdolgozását játssza az amsterdami barokk zenekar.

Ez volt Johann Sebastian Bach, Wahet auf, ruft uns is Timme, kezdetű korál előjátéka Tom Koopman hangszerelésében és az amsterdami barokk zenekar előadásában. Egyébként ez egy adventi zene, 1731. november 25-ére írta Bach, akkor mutatták be először, és akkor nagyon érdekes az volt az olvasmány, illetve az evangélium, ugye a 10 szűz példázata, akiknek ugye éberen kellett várniuk, vagy legalábbis felkészülten a vőlegényt, és erre utal a szövege is, hogy egy ébredjetek szól az őrök hangja, magas bástyákról erős szóval, ébredj Jeruzsálem városa, éjfél ütött ez az óra, tiszta hangon így kiáltanak, hol vagytok, okos szüzek, íme jön a vőlegény, keljetek, vegyétek lámpásotokat, alleluja, készüljetek a menyegzőre, elébe kell mennetek, hát ez egy nyers fordítás, de a tartalmát azért visszaadja valamennyire, és hát ugye benne van ez az éberség, úgyhogy nem annyira fizikai, reggeli, katonai ébresztő ez, hanem inkább egy ilyen lelki ébredésre hívó korál előjáték volt, amit ma reggel meghallgattunk. A zenehallgatást most egy hosszabb tétellel folytatjuk. Frédéric Chopin opusz 65-ös G-moll szonátájából szólal meg az első tétel, előadja Perényi Miklós Gordonkán, Véner Tibor zongorán.

Ez volt Frédéric Chopin opusz 65-ös G-moll szonátájának az első tétele, nagyszabású, de mégis kamarazene. Perényi Miklós játszott a gordonkán, Véner Tibor zongorán. Egy közlekedési információ, még korábban kigyulladt egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében a 115-ös kilométernél. A forgalmat a 112-es Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, úgyhogy ennek megfelelően érdemes tervezni az utat. Most Joseph Haydn numero 86-os D-dur szimfóniájának a záró tétele következik, ez a mű a Párizsi szimfóniák sorába tartozik. Haydn ezeket a darabokat a Concert de la Loge Olympique számára írta, vagyis egy rangos és nagyon nagy létszámú zenekarra dolgozó koncerttársaság megrendelésére. A New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

József Haydn D-dur szimfóniájának a negyedik tételét játszotta a New Yorki Filharmonikus Zenekar Leonard Bernstein vezényletével. Ez a numero 86-os Haydn szimfónia részlete volt. És következzen még egy rövid kis részfúvós zene, William Byrd Callino Castorama című alkotása a Kennedy Embrace előadásában.

0: William Byrd, Carlino Castorama című művét játszotta a Canadian Brass, 2 percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok! 7:30 után, június 12-én, ma van a gyermekmunka elleni világnap. Ezt világnapként említem, Isten éltesse Kelemen Barnabás, kosudias hegedűművészt a mai születésnapján. És emlékezzünk Csik Kóreára, aki 1941-ben született június 12-én, tehát ezen a napon, ő ugye 1921-ben hunyt el 5 éve, sokszoros Grammy-díjas amerikai billentyűs jazzmuzsikus szerző több örökzöld dal fűződik a nevéhez, és ezen a napon hunyt el pontosan 20 évvel ezelőtt Ligeti György zeneszerző is, valamint Ferencsik János karmester, ő valamivel régebben 1984. június 12-én. Folytassuk a zenehallgatást Camille Saint-Saëns D-moll Gordonka versenyének 2. tételével, a népszerű cselló versenyt Linherrel játsza Gordonkán, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Ricardo Sáhy vezényli.

Camille Saint-Saëns D-moll Gordonka versenyének második tételét játszott a Lynn Harrell Gordonkán a berlini rádió szimfonikus zenekarával vezényelt Ricardo Sáji. Ludwig van Beethoven egy kései zongora szonátája következik, az Ázdúr opus 110 a három utolsó zongora szonáta közé tartozik, és különleges módon nem kapott ajánlást, mintha Beethoven itt már nem külső címzetnek, hanem teljesen abszolút belső szükségből írná, most az első tételt játssza Maurizio Pollini zongorán.

Vivaldi Il Tamerlano című operájából a szimfóniát játszotta a velencei barokkzenekar Andrea Marcon vezényletével, most pedig Várjon Dénes és Simon Isabella előadásában hallhatják Schumann Gyermekbál sorozatából a Walzert és az Ecossaist.

Robert Schumann Gyermekbál sorozatából az Ecoszesz hangzott el, előtte pedig a Walzer Várjon Dénes és Simon Izabella előadásában. A hírek előtt még Domenico Cimarosa G-dur koncertantéjának második tételét játszom. Orel Nicolé fuvolán, Heinz Holliger oboán, a St. Martin in the Fields kamarazenekarra vezénnyel, Kenneth Szilító.

0: Domenico Cimarosa G-dur koncertántéjának második lárgó tételét játszotta Aurel Nicolai fuvolán, Heinz Holliger oboán, a Szent Martin in the Fields kamarazenekarral, a karmester Kenneth Szirító volt. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén. Erről azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Holnaptól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. Turóci Szabolcs kapta a legjobb színész díját

0: Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alkotásáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Tilla Tilla részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje, a mai Magyarország látlelete. Végül az időjárásról. Jelenleg 9 és 16 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-15 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak burult tájak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható a hétvégén is, elszórtan futózáporokkal.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Jandis Mazzelenka Nagy heti responsóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből ma 14 óra 22 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója, Cifra János. Mozart éteri muzsikája ma 21 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltesse Villő nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük tisztelettel. A mai reggelen két interjút is hallhatnak majd, az első a Zenebeszédről szól, amely ugye a Bartók Rádió sorozata Péteri Lóránttal készített beszélgetést Katona Márta, a másikat pedig egy dalestről hallgathatják majd meg. Érdemes tehát velünk hallgatni, 7:30 program ajánló, Helmut Deutsch lesz egyébként a megszólalója ennek a második interjúnak, illetve egy óra múlva ma is lesz Kinyerma, játék és muzsika 10 percben, ha tehetik, tartsanak velünk, és jelentkezzenek a jövő heti játékokra. Franz Schubert, Momma Musicó, numero 4, ami most elhangzik, Zempléni Kornél játszik zongorán.

Franz Schubert MoMA Musicu sorozatával a Cis-moll numero 4-es hangzott el, Zempléni Kornél játszott zongorán. Giacomo Puccini fiatalkori egyházi zenéje következik, a Messa di Gloria még jóval a nagy opera sikerek előtt született, egyfajta vizsgamunkaként, de azért lehet már hallani benne a színpadi érzéket, ahogy a most következő tételben is, a Cum Sancto Spirito lendületes ünnepi záró szakaszában, ugye mi a Gloria egy része, ez a Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris, Gloria in Excelsis Deo, tehát ez egy egyházi mű, egyházi forma, de azért van benne már operás temperamentum. Antonio Pappano vezényli a londoni szimfonikus kórust és zenekart.

Giacomo Puccini Messa di Gloriájából az első tétel részletei szólaltak meg annak a londoni szimfonikus zenekarnak az előadásában, amely 1904-ben egy júniusi napon, június 9-én, tehát ennek most tegnap előtt volt a 120 éves évfordulója, adta az első koncertjét a londoni Queen's Hall színpadán, és ráadásul a karmester Richter János volt. Természetesen hallottuk most a londoni szimfonikus kórust is, a karmester Antonio Pappano volt. Most pedig következzen Luigi Boccherini, talán legismertebb dallama következzen, a híres menüett az E-dur vonós ötösből. Mindig elmondjuk, hogy Boccherini maga is kiváló csellista volt, ezért a kamara zenéjében a cselló gyakran sokkal gazdagabb szerepet kap, mint puszta basszus kíséret, és hát ebben is ugye vonós ötösről van szó, tehát duplázva van a cselló. Most a Liszt-Ferenc kamarazenekart halljuk.

Luigi Boccherini híres menüettjét hallgattuk meg az Édur vonós ötösből, a Liszt Ferenc kamarazenekartól. Most következzen Liszt Ferenc Desdur hangverseny etüdje, mely a Hárfa címet is viseli. A cím nem hivatalos program, inkább a zongora hangzására utal. A futamok, vagy ilyen arpeggiók, áttört akkordok valóban tényleg ilyen hárfa-szerű csillogást keltenek. Cifra György játszik zongorán.

Liszt Ferenc Dezdúr hangverseny etüdjét, a Hárfa etüdöt játszott a Cifra György zongorán. A kulturális ajánló interjúk előtt még egy rövid tételt hallgatunk meg, Georg Friedrich Händel Oda Szent Cecília napjára című művéből a numero 4-es kórust, de nem kórussal hallgatjuk, hanem a Berlini Régi Zeneakadémia zenekarától Wolfgang Kachner átdolgozásában.

0: Handel Óda Szent Cecília napjára című művéből a numero 4-es kórust. Kórus nélkül hallottuk a berlini Régi Zene Akadémia zenekarától, de nem hiányzott semmi, hiszen Wolfgang Kaschner dolgozta át, hangszerelte át ezt zenekarra. Ugye Szent Cecília a zene védőszentje, ezért az ő ünnepéhez elég sok zeneszerző kapcsolt hangszereket, éneket és ünnepi tematikát. Ebből hallottunk egy jó példát Handeltől. Egy perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma este 7:30-kor dalestet ad a Műpában a Mozart és Wagner szerepeiről egyaránt ismert énekes Camilla Nylund és napjaink egyik legismertebb dal kísérője az osztrák Helmut Deutsch. A koncertről Uzsali Bence kérdezte a zongoristát.
2: Ezen a koncerten különböző szerzők dalai hangzanak el. Dvorzsák, Wagner, Berg, Sibelius és Richard Strauss dalai. Mi kapcsolja össze ezeket a darabokat?
3: Nos, mindegyik a késő romantika világába tartozik. Tulajdonképpen nagyjából ugyanannak a korszaknak a zenéje. Dvorzsák a 19. század végén alkotott, akár csak Sibelius vagy Strauss. Ez az egyik összekötő kapocs. Emellett természetesen elsősorban a német nyelv. Dvorzsák cigánydalai is eredetileg német szövegre készültek, vagyis a német fordításra komponálta őket. Ezt sokan nem tudják. Azt gondolják, hogy cseh zeneszerzőről van szó, ezért csehül kellene énekelni. Pedig ő maga egy Bécsben szerződtetett német énekes számára írta a művet. Kifejezetten azt kérte a költőtől, hogy maga készítse el a fordítást. A német tehát az eredeti nyelv, arra komponálta a zenét. Ezért a német nyelvterületen legalábbis mindig németül adják elő, nem cseh nyelven.
2: Warum stehen Ihnen besonders, zongoristaként miért állnak Önhöz különösen közel a dalok?
3: Ez nagyon korai, gyermekkori élményből fakad. A szüleim mindketten természettudósok voltak, fizikusok és matematikusok. Ugyanakkor sokat zenéltek otthon. Édesapám vonós négyesben játszott, édesanyám énekelt, ő pedig kísérte. Már egészen kisgyermekként rengeteg dalt hallottam, és lenyűgöztek a szövegek, olyan költők művei, mint Eichendorff, Heine vagy Goethe. Nagy álmom volt, hogy zongorázzak, de mindig partnerrel, elsősorban énekesekkel. Sok kamarazenét játszottam, de számomra az emberi hang a legszebb hangszer. Imádom a verseket. Ez már nagyon fiatal koromban nagy álmom volt, és hála Istennek sikerült megvalósítanom.
2: Ist es anders Lieder zu begleiten, más dalokat kísérni, mint például operát?
3: Teljesen más. Azoknak az énekeseknek, akik főként operát énekelnek, és csak alkalmanként lépnek fel dalesteken, mindig el kell magyarázni, hogy a dalban bizonyos dolgokat, különösen például Strauss esetében, ugyan lehet nagyon operaszerűen előadni, de a dal műfajában sokkal nagyobb szerepe van az intimitásnak. Nincs ott a zenekar, az előadó és a hallgató között. Az énekesnek egy partnere van maga mellett, nem pedig egy karmester. Sokkal halkabban lehet énekelni. Többnyire a termek sem olyan nagyok, de még nagy koncerttermekben is lehet nagyon kamarazenei módon finoman és érzékenyen énekelni. Az operában ez technikailag gyakran nem lehetséges, mert a zenekar túl hangos ahhoz, hogy igazán halk dinamikák jól érvényesüljenek, kivéve esetleg a magas fekvésben. Ez egy másfajta éneklés. Sokkal fontosabb, hogy a szöveg jól érthető legyen, és hogy nagyon bensőséges légkör jön létre.
4: Intimes atmoszfére hat.
2: Sie haben schon vielen verschiedene berühmten Sänger, nagyon sok híres énekessel és énekesnővel dolgozott együtt. Milyen a közös munka Camilla Nylunddal?
3: Camillával már nagyon régóta ismerjük egymást, és csodálatos énekesnő. Olyan művész, aki akár egy Tristán és Izolda előadás másnapján is képes próbálni, teljes hanggal. Technikailag rendkívül felkészült, és kivételes tudású énekes. Nem Brünnhildével vagy Izoldával kezdte a pályáját, hanem természetesen Mozartot is énekelt, és ezt ma is nagyon jól tudja csinálni. Rendkívül széles, dinamikai skálával hangjával rendelkezik. Azt hiszem, már 25 éve ismerjük egymást, és nagyon jó közöttünk az összhang. Nagy öröm olyan emberrel dolgozni, aki ennyire érzékeny, ugyanakkor technikailag is képes mindezt megvalósítani. Ezért adunk viszonylag sok közös koncertet.
2: Wer ist, melyik az a zeneszerző, akinek a dalait a legszívesebben játsza?
3: Erre valójában nehéz válaszolni, mert szinte minden zeneszerzőt szeretek, persze mindegyiket másképp. De amikor éppen valamelyikükkel foglalkozom, legyen az Mahler, Strauss vagy természetesen Schubert, mindig lelkesedéssel tölt el, hogy ezek a művek hosszú idő után is képesek meglepetést okozni, és mindig örömet szereznek. Nem tudnám megmondani, hogy van-e kedvenc zeneszerzőm. Ugyanakkor igyekszem néhány elfeledett vagy félig elfeledett szerzőt újra felfedeztetni a közönséggel. Gyermekkorom óta különösen nagy szerelem számomra Liszt Ferenc, akit dalkomponistaként mind a mai napig súlyosan alábecsülnek. Mindig kiállok Liszt dalai mellett, mert a legjobb Liszt dalok ugyanolyan magas színvonalúak, mint a kortársai, Schumann vagy Brahms dalai, csak éppen saját nyelvet beszélnek. Most ne merüljünk bele Liszt nemzetiségének tisztázásába, mert abból könnyen vita kerekedne közöttünk, teljesen mindegy, hogy ő maga magyarnak vallotta magát, vagy hogy német anyanyelvű szülei voltak. A lényeg az, hogy a 19. század egyik legzseniálisabb zeneszerzője volt, különösen a dalműfajában. Sajnos Camillával még nem adtunk elő Liszt dalokat, de Diana Damrau-val, Michael Folléval és különösen Jonas Kaufmannnal nagyon sok Lisztet játszottam. Ez aféle vesszőparipám, vagy inkább hobbim lett, amióta, úgy 65 évvel ezelőtt, teljesen magával ragadott Harsányi Zsolt Magyar Rapszódia című regénye. De valójában minden zeneszerzőt szeretek, akinek a műveivel foglalkozom. Nagyon különbözőek, és mindegyikük esetében újra és újra csodálattal tölt el a nagymesterek elképesztő tudása. Még több évtizedes pálya után is újra és újra megindít vagy megrendít az, hogy milyen mesterségbeli tudással és milyen mondani valóval rendelkeznek ezek a szerzők, akár Alban Berg esetében is. Egyébként nem sok kapcsolatom van a kortárs zenével vagy a második bécsi iskolával, de Berg hétkorai dala kifejezetten késő romantikus alkotás, és ezek a művek szintén a kedvenceim közé tartoznak. Hochromantische Lieder und gehören
0: auch zu meinen Lieblingen. Helmut Deutsch zongoraművész mesélte tehát a ma este fél nyolckor kezdődő dalestről, amely a műpában lesz, és Mozart, illetve Wagner szerepeiről ismert, Camilla Nylund énekel majd ezen a hangversenyen, és hallgassunk is meg egy korábbi dalestjükről egy tételt, egy dalt, Richard Strauss ajánlás című dalát, Camilla Nylund énekel, Helmut Deutsch játszik zongorán.

0: Egy dalt hallottunk Richard Strauss-tól, az előadó Camilla Nylund és az osztrák Helmut Deutsch volt. Ez is a MIPA-ban készült, csak ez 2018-ban. Június 13-án, tehát holnap 15 órakor folytatódik a Bartók Rádió zenebeszéd sorozat a Dohnányi Jernő Zenei Központban. Ezt élőben lehet ilyenkor megnézni, meghallgatni, mi pedig később felvételről adjuk közre, illetve adjuk le itt a rádióban. Edvard Grieg Holberg szvittjének zongora szóló változatát játsza Demény Balázs, és a műsorvezető Péteri Lóránt zenetudós mesél majd az alkotásról ott a helyszínen is, illetve most nekünk egy kicsit a rádióban. Őt Katona Márta kérdezte.
1: Ki volt az a bizonyos Holberg, akiről Grieg elnevezte a szvittjét?
2: Ludwig Holberg amolyan kultúrhérosza a norvég történelemnek, tehát egy bergeni születésű arisztokratáról, báróról van szó, aki 1684-ben született, 1754-ben halt meg, és íróként, filozófusként, történészként megalkotta a norvég nyelvű értekező prózának a műfajait és a stílusát, és tulajdonképpen az ő pályája az egyfelől kapcsolódik a humanizmushoz, a felvilágosodáshoz, másfelől pedig egy olyan korszakhoz, amelyben Norvégia és Dánia personálunióban léteztek egymással. Lényegében Holberg, amellett, hogy a norvég kultúrának nagyon fontos alakja, csatlakozott egyúttal a dán elithez is, és aztán, amikor meghalt, akkor már Koppenhágában élt. A modern, skandináv, felvilágosult világnak egyfajta alapító atya a szellemi életben.
1: Grieg művének eredeti címe az, hogy Svit Holberg korából. Ennek a műnek a zenéje hogyan utal Holberg korára?
2: Itt tulajdonképpen ugye egy olyan korszaknak a megidézéséről van szó, amelyik a nagy baroknak az időszaka. Holberg tehát, akinek ugye az alakját a Svit megidézi, Bachnak, Händelnek és Rameau-nak a kortársa. Hozzáteszem, hogy ugye a Svit megírása 1884-ben egyébként évfordulóhoz kötődött, Holberg születésének bicentenáriumához. És a kérdésre válaszolva, Grieg nagyon izgalmas módon megidézi a francia Svitnek a műfaját, azt a műfaj tehát, amelyik, ahogy a neve is mutatja, kötődik a francia barokkhoz, ugye szokták a jellegzetes első tételéről a francia szviteket egyszerűen uvertűrnek is nevezni, de ennek a műfajnak a ható sugara ugye az messze túlmutatott Franciaországon, nevezetesek például Bachnak is az ebben a stílusban, illetve ebben a műfajban írt művei, akár billentyűs művek, akár zenekari művek, és érdekes, hogy ez a kettőség egyébként megjelenik Griegnél is, hiszen először zongorára írta meg a darabot, szóló hangszerre, ez lesz ugye a zenebeszédünknek a programján is bemutatva, de aztán egy évvel később, 1885-ben vonós zenekarra is átírta a darabot.
0: És most ebből a darabból hallgatjuk meg az első tételt Ciprián Katszáris előadásában.

Edvard Grieg Holberg szvittjét játszotta Ciprián Kátszáris zongorán. Az első tétel hangzott el, és ezt lehet majd meghallgatni holnap élőben Demény Balázs előadásában Péteri Lórend bevezetőivel a Dohnányi Központban 15 órától a Zenebeszéd sorozatunk keretében. Gioachino Rossini boleróját halljuk most Juan Diego Flores előadásában, akit a Filharmonika Gioachino Rossini kísér a karmester Carlo Tanán.

Joaquin Rossini boleróját Juan Diego Flores tolmácsolásában hallgattuk meg, és most következzen Verdi az Állarcos bál című operájából az előjáték. Egyébként a cenzúra miatt több ponton kénytelen volt változtatni a történelmi környezeten és a szereplőkön. A BBC Filharmonikus zenekara játszik, vezényel Edward Downes.

Verdi az Állarcos Bál című operájából az előjátékot játszotta a BBC Filharmonikus zenekara, vezényelt Edward Downes. Az óra végén Domenico Scarlatti kédúr szonátáját játsza Ivo Pogorelics zongorán.

0: Domenico Scarlatti G-dur szonátáját játszotta Ivo Pogorelics zongorán. Ugye Scarlatti több mint 500 szonátát írt, úgyhogy a csembaló lehetőségeit a végletekig tágította. Kézkeresztezések, gitárszerű akkordok, spanyol táncritmusok és sok minden más is. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után kinyer ma, most pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. A miniszterelnök hozzátette ugyanakkor, hogy figyelembe kell venni a költségvetés helyzetét is. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője. Fürst Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról, az érintettek felelősségének megítéléséről. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési forrásokat, a bevételeiket eltitkoló influencerek bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyermek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter vitte kórházba. Néhány információ az úton lévőknek. Két halálos baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Parkoló munkagépnek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiütközött a torlódásban álló egyik tehergépkocsinak. A buszban utazók közül heten meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok. Két ember megsérült. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik a pályáról. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-16 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borult tájak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Ma kora délután Jandis Mazelenka nagy heti responzóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből ma 14 óra 22 perckor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában Federico Fellini filmjeinek zenéiből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Satirikon, Róma és Amarcord. Színejava. A legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: 8 óra 8 perc.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
8: Pongrász Tibor, Balatonfenyvesül.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét, tisztelettel örülök, hogy ismét hallom a hangját. Játszottunk már együtt többször is. A mai kérdés egy kicsit a nyárral, szabadsággal, pihenéssel, rekreációval, mozgással kapcsolatos, és ma van ugye a mozgás éjszakája is egyébként Budapesten. Önnek van valamilyen kedves sportja vagy mozgásforma, amit szokott végezni?
8: Igen, hát a tenisz a kedvenc, ezen kívül rendszeres Balaton átúszó vagyok, de ifjúkoromban sokat fociztam, síeltem, korcsolyáztam, úgyhogy a mozgás hozzátartozik az életemhez.
7: Hát ez csupa örömteli, nagyon jó mozgásforma, meg hát nyilván az ember olyan sportot választ, amiben örömét leli. De hát ez fantasztikus. És akkor most a tenisz?
8: Hát elsősorban a tenisz, de alkalmattán mindegy, valamennyi sport. Hát idén sikerült korcsolyázni a Balatonon.
7: Igen, befagyott. Hát nagyon jó, akkor jó egészséget kívánok az összes sporthoz, amit szeretettel vagy örömmel űz, és hát valóban tényleg ugye ma lesz június 12-én a Városliget környékén a mozgás éjszakája, tényképpen este 7:30-tól hajnali 3 óráig, úgyhogy elég izgalmas éjszaka elé néz az, aki oda kilátogat és kicsit mozogni akar. Elmondom, miket lehet nyerni. 3 helyes válaszért egy könyvet tudunk küldeni, a Filharmónia évkönyvét, amely a Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportékat, gyönyörű fotókat és számos koncert emlékét, a kötet pedig a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. A 4. kérdése, ha tudja a választ, akkor pedig Gárdonyi Zoltán szonáták és Lajta László trió koncertante művét küldjük el a trió koncertante Budapest előadásában lemezén. És akkor bele is vágunk. Ugye, ahogy említettem, a nyár sokak számára a szabadság, a pihenés és a rekreáció ideje. Ilyenkor, ha az időjárás is kedvező, mindenki kedvére hódolhat a hozzá közel álló szabadidős tevékenységeknek. A mai játék mindegyik feladványa egy-egy ilyen hobbi tevékenységhez kapcsolódik. Elsőként romantikus zenét hallgatunk. A kérdés, hogy melyik szabadtéri hobbira gondolhatunk, vagy asszociálhatunk ez alapján, a zene alapján.

0: melyik szabadtéri hobbira gondoltunk?
1: Horgászatra gondolok, és hát igen, Schubert Tisztrán göteséből hallottuk egy részletet.
0: Így van, tehát ugye a dal maga is, ugye, amiből a Pisztrángötös a témáját, vagy a dallamát meríti, Schubert saját dala, az ugye hát a csúnya-csúnya horgászról szól, aki ugye kicselezi, és kifogja a szegény Pisztrángot a patakból, és hát igen, tehát a helyes megfejtés a horgászat volt, hiszen Schubert Pisztrángötösét hallgattuk Christoph Eschenbach és a Timos Quartet előadásában. Megyünk is tovább. Vándorlás, megváltás, keresés, mitológiai alakok, pásztori idillek, meg annyi ok a zenetörténetben, hogy a hallgató egyre másra a természetben találja magát. Mi most pusztán a kirándulás, túrázás öröméért megyünk, egy csúcsra érünk fel éppen, ahol a fenséges látvány tárul a szemünk elé. A kérdés, hogy vajon melyik hegységben túrázunk.

0: eddig a részlet, tehát melyik hegységben túrázunk?
1: Európa egyik Európa középső részének legmagasabb hegységében az Alpokban, ahol nekem is volt módon többször síelni. És Richard Strauss, aki ebbe a hegybe barangol, az Alpesi Szimfóniából hallottunk részletet.
0: Nagyon-nagyon jó a megfejtés, így van. Tehát az Alpokban jártunk, és Richard Strauss itt nem csak zenében barangol, hanem itt tényleg nagyon szerette az Alpokat. Építettett egy házat Garmisch-Partenkirchenben, ahol alpesi kilátás volt, és biztos nagyon élvezte nem csak a kilátást, hanem meg is mászta egy-egy csúcsát, meg túrázott is. A második kérdés megvan. Ugye régen a felsőbb társadalmi osztályok széles körben elfogadott sportja volt, ma már megoszlanak a vélemények arról a szabadidős tevékenységről, amelyhez a harmadik zenei idézet kapcsolódik. Mivel egy hangszer különösen szorosan kapcsolódik hozzá, ez a hobbi kifejezetten gyakran jelenik meg a zenében. A játék harmadik kérdése, hogy melyik tevékenységre és melyik hangszerre gondolunk?

0: Tehát ez egy szabadidős tevékenység, és hát ugye összekapcsolódik ez a hangszer és maga a tevékenység. Vajon mire gondoltunk?
1: Hát most egy picit meg vagyok akadva ezzel a...
0: Fontos, hogy nem csak ugye hangszer kell hozzá, hanem leginkább egy fegyver.
1: Ja, vadászat lesz ez, igen.
0: Igen, akkor így van.
1: Igen, vadászkürt.
0: És a vadászkürt. Igen, így van, így van. Hát igen, ez most egy kicsit ilyen asszociációs játék, de szerintem benne volt. Bruckner negyedik Ezdúr szimfóniájából hallgattunk egy kis részletet, hogy a kürtök
1: jelentett. Ja, ez a romantikus szimfónia, igen.
0: Igen. Szerintem ezt elfogadhatjuk, ez a végén azért meglett, úgyhogy küldjük a Filharmónia évkönyvét, és akkor jön az utolsó kérdés. Sportok és szórakozások címen egész zongora ciklust komponált az a századfordulón alkotó francia zeneszerző, akinek a zenéjét az utolsó feladványhoz megidézzük. A 21 rövid darabból álló sorozat olyan tételeket foglal magában, mint a hinta, a golf, a tenisz, vagy éppen a flört. Mint sport vagy szórakozás, nem tudom. A darabok annyira rövidek, hogy nem is egyet, de hármat is meghallgatunk. A kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző, fontos, hogy francia zeneszerzőről van szó.

0: Ez volt a Flirt, a tűzijáték és a tenisz. De kinek az alkotása?
1: Erik Satie az elszerző.
0: Erik Satie. Így van. Így van, helyes a megfelelés.
1: Aki elég extrém dolgokról is tudott darabokat írni.
0: Hát igen.
1: Csodabogár volt, és egy érdekes.
0: És nem különleges hangulatú darab. Így van, teljesen egyetértek. Hát gratulálok minden négy kérdés helyes megválaszolásához. Ma egy kicsit ilyen játékosabb, viccesebb kérdések voltak sok asszociációval, de azt hiszem, hogy által sarat, úgyhogy köszönjük szépen, és akkor legyen szerencsénk egymáshoz legközelebb is.
1: Köszönöm szépen a játékot, üdvözlöm a hallgatókat, és egy hónap múlva reményelni szerint ismét játszom.
0: Várjuk vissza. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. Pongrász Tibor volt a játékosunk, a hallgatókat pedig bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is. kinyerma@radio.hu, ez az e-mail cím, 0630 759 60 10, ez pedig az üzenetrögzítő. Folytatjuk a zenehallgatást Ludwig van Beethoven első szimfóniájából a harmadik tétellel, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Ludwig van Beethoven első szimfóniájából hallgattuk meg a harmadik tételt, ez a Menuett, a londoni Régi Zene Akadémia zenekarát hallották. Még két zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszani fogunk, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőket nyerni, akkor érdemes velünk tartania. Tomás Balczár a következő zeneszerző, akit talán kevesebbet szoktunk emlegetni, német származású hegedű virtuóz volt, aki Angliában kápráztatta el a közönséget játékával. Kortársai akkoriban szinte hihetetlennek tartották, mire képes a hangszerem. Most a C-dur Paván és Gaillard csendül fel, a The Parley of Instruments játszik vezénnyel Roy Goodman.

Tomás Balcár, C-dur Paván és Gaillardját játszott a The Parley of Instruments Roy Goodman irányításával, és akkor még két rövid tételecske egyben. Edvard Grieg-től, a Norvég parasztáncok sorozatából hallgatunk meg egy Bridal March from Telemark, tehát egy telemarki menyegzői indulót, és utána pedig a The Pillar from Oz Parish. Fülei Balázs játszik zongorán, és utána pedig mi játszunk. És lesz rejtvénykérdés.

0: Edvard Grieg Norvég parasztáncok című sorozatából hallgattunk meg két tételt Fülei Balázs előadásában. 9 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk, ahogy ígértem, a reggeli játékhoz, elmondom, miket lehet nyerni. Van két jegyünk holnap délelőtt 11 órára a Régi Zene Akadémiára, ahol a Liszt Múzeum matiné koncertjeinek sorozata folytatódik Gulyás István zongora koncertjével, aki Chopin műveket játszik először, majd pedig Liszt Zarándok évek ciklusából a második év tételei hangzanak el. Június 13-án délután, tehát ugyancsak holnap 15 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Zenebeszéd sorozat folytatódik, ugye Bartók Rádió rendezésében. Hallgattunk is beszélgetést ezzel kapcsolatban, Grieg Holberg szvitje hangzik el Demény Balázs szólójával előadásában, és a műről pedig Péteri Lóránt mesél majd a jelenlévőknek is, valamivel később ugye a rádióhallgatóknak is, de ezek nagyon jó hangulatú, izgalmas koncertek. Június 18-án, csütörtökön pedig 20 órától ugyancsak a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Szigeti Vonós 4-es játszik. Maxim Risanov közreműködik Méhegedűn, Kakas Dóra, Gordon Ken, ők lesznek a meghívott vendégei ennek a kvartetnek, és Brahms B-dur vonós szextetjét, valamint a G-dur vonós szextetet adják elő. Ha tudják a megfejtést, akkor a nevük mellett kérem írják meg azt is, hogy hova szeretnének elmenni. Június 13-án ugye meg kell írni a helyszínt is, hiszen két időpont is van, vagy valami beazonosíthatóságot, mondjuk Zenebeszéd, vagy Liszt Múzeum. A 0630-30-30-160 az SMS szám, a muzsikáló@reggelkukac.hu az e-mail cím. Mai rejtvényünk egy különös zenetörténeti újrafelfedezéshez kapcsolódik. A következő versenyművet a szerző saját műjegyzékéből ismerték ugyan, de a teljes kotta sokáig elveszettnek számított. A 20. század közepén aztán egy prágai gyűjteményben előkerült a kézirat másolata, és ezzel a darabbal szinte egyik napról a másikra bekerült a csellisták alaprepertoárjába. A kérdés, hogy ki ez a zeneszerző, akinek a cselló versenyéről szó van, amely 1961-ben került elő teljes egészében a Prágai Nemzeti Múzeumban. Jójoma játszik csellón, az angol kamarazenekart José Luis García vezényli. A harmadik tételt hallgatjuk, és a kérdés, hogy ki a zeneszerző.

ilyen becsapós volt, vagy megtévesztő, de a helyes megfejtés Haydn. Mondom a nyerteseket. Hidasi Zoltán, Kalavszki László, és a harmadikat pedig meg kell nézni, mert a telefonszámot írtam csak föl, és mondom is, ő pedig Ratkainé Várnai Gabriella. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, és bízom benne, hogy van kedvük még játszani majd a délelőttben is, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából szól most részlet. Canio áriáját szólaltatja meg, tolmácsolja José Cura, ő vezényli a Filharmónia zenekart.

Ruggiero Leon Cavallo Bajadzó című operájából hallottuk Canio áriáját az első felvonásból Huzé Hozé Cura előadásában. A Filharmónia zenekart ő maga vezényelte. Egy kis filmzene következik most, a Downton Abbey, illetve sorozat zenéjéből a Modern Love szólal meg. John Lunn a zeneszerző, ő játszik zongorán, Alastair King vezényli a londoni kamara zenekart.

A Downton Abbey zenéjét hallották a londoni kamarazenekartól, John Lana zeneszerző közreműködött zongorán, befejezésként pedig Ferdinand Ries La Capricciosáját játssza Wilde Frank és José Gajardo.

0: Ferdinand Ries La Capricciosáját játszotta a Wilde Frank hegedűn, José Gargiardo zongorán, és ezzel ért véget a mai muzsikáló reggel. Munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnökök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. Szép hétvégét és további jó rádióhallgatást kívánok, pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a Perzsa országgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokádja. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármelyik kormányablakban megtehetik. Néhány információ az úton lévőknek. 2 halálos baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiütközött a torlódásban álló egyik tehergépkocsinak. A buszban utazók közül 7 meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok. 2 ember megsérült. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szentiváni csomópontban leterelik a pályáról. Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát, Mezőkövesd és Füzesabony között. Egy kamion a hídfőnek hajtott a 123-as kilométernél, rakománya felborult, ezért a szemközti Miskolc felé vezető oldalon is csak a leállósávban halad a forgalom. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 18 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borult tájak. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus Fantasztikus Szimfónia, Brahms-tól a megrendítő Német Requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Jandis Mazzelenka Nagy heti responszóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből, ma 14 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. Az arckép ma esti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
7: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
8: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
9: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
8: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
10: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
8: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
11: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
8: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
12: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnökök Erdős Béla és Mátyus Ottó nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest, 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu, itt üzenhetnek nekünk a műsorral vagy a zenékkel kapcsolatban. Hajóra szállunk az első zenével, Mendelssohn Szélcsend és szerencsés hajózás című koncert nyitányát fogjuk meghallgatni, melyet Mendelssohn 19 évesen komponált Goethe költeménye alapján. Az első részben, ahol a szövegben az szerepel, hogy mély csend uralkodik a vízben, a mozdulatlanságot tükröző zene egyáltalán nem idillikus tájképet fest le, ugyanis a gőzhajózás feltalálása előtt a szélcsend bizony a hajósok számára a mozgásképtelenséget, sőt, sokszor a biztos halált jelentette a nyílt tengeren. A hosszan kitartott harmóniák, a sóhajszerű motívumok, a folytonos várakozás és a szorongás érzetét keltik. Aztán a szóló fuvola ad hírt az első szellő érkezéséről, és az átvezető szakaszban lassan, fokozatosan megélénkül a mozgás, a második rész pedig jellegzetes Mendelssohni scherzo zenével indul. Érdekesség még, hogy Goethe verse a part megpillantásával ér véget, Mendelssohn viszont a kódában megkomponálja a kikötőbe érkezést is, trombita fanfárral. Előadja a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, vezénye Láv Sáni.

Mendelssohn zenekari nyitányát hallottuk, Szélcsend és szerencsés hajózás. A rotterdami filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Láv Sáli. Florian Leopold Gassmann lesz a következő zeneszerzőnk. Ő egy német ajkú cseh zeneszerző volt a barokk és a klasszikus korszak közötti átmeneti időszakban. Egyébként Antonio Salierinek volt az egyik tanára. B-dur kvintettjét hallgassuk most, ez egy oboa kvintett, vagyis oboára és vonós négyesre komponálta. A harmadik Allegretto tételt játsza Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett.

Az elmúlt percekben egy oboa kvintettet hallhattunk, Florian Leopold Gassmann B-dur kvintettjét, ebből az Allegretto tételt játszotta Lencsés Lajos oboán, közreműködött a Szigeti Kvartett. Richard Wagner operái közül most a Lohengrinből hallgassuk a Grál elbeszélést, ez a harmadik felvonásban szerepel, és ugye a jelenetben Lohengrin felfedi valódi kilétét, miután Elsa megszegte ígéretét és megkérdezte a nevét és a származását. Lohengrin pedig elmondja, hogy egy távoli szent helyen őrzik a Szent Grált, amely mennyei eredetű erekje. A Grált a Grál lovagjai védelmezik, akik különleges küldetéseket teljesítenek az igazság és az ártatlanok védelmében. Siegfried Jeruzsálem énekli most ezt az áriát, a Bajor Rádió énekkarát és a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowski vezényli.

0: Richard Wagner Lohengrin című operájából hallottuk a Grál elbeszélést, Lohengrin áriáját a harmadik felvonásból. Siegfried Jeruzsálem énekelt, és ugye itt a végén azt is elárulta, hogy az ő apja Parsifal. A Bajor Rádió énekkarát és a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowski vezényelte. Közlekedési hírek az Útinformtól. Korábban már beszámoltunk róla, hogy két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Győr elkerülő szakaszán. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban továbbra is leterelik a forgalmat az autópályáról. Budapest felé is jelentős torlódás alakult ki Tatabányánál a terelés előtt. Több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Annak, aki a főváros felé utazik, és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Felborult egy kamion az M3-as autópályán Budapest felé. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Baleset történt az M6-os autópályán Pécs felé, az 52-es kilométernél a belső sávot zárták le. Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorán Pécelnél az M1-es felé, a 49-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 4 kilométeres. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perccel múlt 9:30, a muzsikáló délelőttöt most Schubert zenével folytatjuk, méghozzá az 5. B-dur szimfónia nyitó tételét fogjuk meghallgatni. Ez az 5. szimfónia kivételes helyet foglal el Schubert ifjúkori szimfonikus művei között, a rövidsége és a koncentráltsága a klasszikus arányok iránti érzék beszédes példája. Maurice Brown így ír ezzel kapcsolatban a szimfóniáról, idézem, a korai szimfóniákról gyakran állapítják meg, hogy Haydn és Mozart stílusában fogantak. Ez a lekicsinylésnek szánt megállapítás valójában dicséretnek számít. Ami pedig Schubert 5. szimfóniáját illeti, ezt Mozartinak nevezni, még Mozartra nézve is hízelgő. Hát azt hiszem, ezzel egyetérthetünk. Hallgassuk tehát az első tételt. A Budapesti Fesztivál zenekar játszik. Vezényel Fischer Iván.

A sziporkázó első tételt hallottuk Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájából, Fischer Iván vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Régebbi zene következik most Telemanntól, a Párizsi Kvártettek sorozatból az Émol Kvártett második tételét játssza a Florilegium együttes.

Georg Philipp Telemann émol kvártettje szólt a párizsi kvártettek közül, ebből ezt a fuvallatszerű második tételt hallottuk a Florilégium együttes lemezéről. Ambroise Thomas lesz a következő zeneszerzőnk, ugye neki két főműve van, két opera, a Mignon és a Hamlet, és ezek előtt komponálta a Szent Ivánéi Álom című vígoperáját, hát meg persze még sok más vígoperát is, amelyekről egy zenetörténész, François Fetti gúnyosan azt mondta, hogy olyanok ezek, mint az édes tejszínhab reggelire, ebédre, uzsonnára. Tele vannak áradó dallamokkal ezek a vígoperák. Most a Szent Ivánéi Álomból hallgassuk első Erzsébet áriáját az első felvonásból. Jody Devaux énekel, a brüsszeli félharmonikus zenekart Pierre Bleuze vezényli.

Ambroise Thomas Szent Ivánéi álom című operájából szólt részlet első Erzsébet áriája, az első felvonásból. Érdekes ám a szereplő gárdája ennek a Víg operának, hát első Erzsébet mellett szerepel benne Falstaff is, sőt maga William Shakespeare is. Jody Deveau énekelt, a brüsszeli filharmonikus zenekart Pierre Bleuze dirigálta. Következik egy 2 perces Gaillard, a szerző Innocentio Alberti, az Esperion együttes játszik.

szerző volt, és nem ő a feltalálója az Alberti féle basszusnak, ő Domenico Alberti volt, picit későbbi korból, a 18. századból. Ezt az órát hajós zenével indítottuk, ugye Mendelssohn Szélcsend és szerencsés hajózás című zenekari nyitányát hallhattuk, hát a hajózás témával zárjuk ezt az órát, ez foglalja keretbe a mai Muzsikáló délelőtt első óráját. Jacques Ibert lesz a zeneszerző, aki 1921-ben feleségével egy hosszabb tengeri utazásra indult, amely során a földközi tenger különböző kikötőibe tettek látogatást. És Ibert a hajóút során szerzett élményeit komponálta meg a zene nyelvén a Kikötők című háromtételes művében. Most a harmadik tételt hallgassuk, amelyet Valencia ihletett, Debussy és Ravel hagyományait követve idézi meg Spanyolországot. A Francia Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Jean Martinon.

0: Jacques Ibert Kikötők című művéből szólt a harmadik tétel, Valencia. A Francia Rádió szimfonikus zenekarát Jean Martinon vezényelte. Egy perccel múlt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, lesz majd szokás szerint játék is ebben az órában. Most egy koncertet ajánlunk figyelmükbe. A Bartók Emlékházban holnap este 6 órától egy különleges hangzású koncert csendül fel a Kurták 100 fesztivál keretében. A részletekről a Bartók Emlékház igazgatóját, Farkas Zoltánt kérdezte Kecskés Barbara.
2: Mely hangszerek lesznek a Kurták 100 fesztivál keretében létrejött hangverseny főszereplői? Kérdezem Farkas Zoltánt, a Bartók Emlékház igazgatóját.
3: A zongora, a klarinét és a basszetkürtök, tehát ez egy elég különleges hangzású koncert lesz. Ugye elhangzik például az Omázsa RS című, azt lehet mondani, hogy nagyon népszerű Kurták darab, amit ugyanarra az apparátusra írt, mint Robert Schumann a maga Opus 137-es művét, amit tündérmesékként szoktak fordítani, ami ugye zongora, klarinét és brácsa triója. Persze a zongora szólóban is főszerepet fog kapni, Csaló Gábor a játékok legújabb 9, 10 és 11. kötetéből fog zongorázni. A második félidőnek viszont egy nagyon érdekes kompozíció lesz a csúcspontja, a végcélja. Ez a Lebenslauf életút című mű, amelyik két basszetkürtre és két zongorára készült, méghozzá úgy, hogy a két zongora egymástól negyed hanggal el van hangolva.
2: Említetted Csalog Gábor zongora művészt. Kik lesznek még az est szereplői?
3: Az említett Schumann omázs trióban Szűcs Máté fog brácsázni, és a Klenyán Csaba klarinétozni. Ugye a két basszetkürt közül is az egyiket Klenyán Csaba, a másikat Szűcs Péter fogja megszólaltatni, és a négykezes darab előadója, két fiatal zongorabűvész, Németh András és Orsovai Endre, akik egyébként a Lebenslauf az életút című műben is majd játszani fognak.
2: A Kurták 100 fesztivál keretében ez a június 13-ai koncert a Bartók Emlékházban hol foglal helyet?
3: Nyilván lesznek olyan kompozíciók, amelyek az évben már elhangzottak, vagy el fognak hangozni, de amennyire tudom, ez az életút című egészen különleges hangszerelési mű, a két basszetkő és a két elhangolt zongorával máshol nem szerepel, és ez törekvésem is volt, hogy valami olyasmit is halljanak itt, amelyet egyébként nem hall majd az egész évben a közönség. Nagyon örülök, hogy ez a nem kis logisztikát igénylő apparátusú mű is megszólalhat. És az egész második félidő erre a csúcspontra vezet rá, hiszen Kurtáknak voltak olyan érdekes módon mindig Hölderlin költészetéhez kapcsolódó darabjai, amelyek előkészítik ezt hangulatában, vagy akár konkrét zenei anyagában is ezt a művet, és az életút is egy Hölderlin mottót tartalmaz, és a Hölderlin-Kurták kapcsolatot hát mutató vonulatot pedig Kurtáknak a Bach korál előjáték átiratai fogják nem is ellenpontozni, hanem kiegészíteni, tehát ez egy ilyen két szólamú második félidő lesz. Az első félidőt azt inkább csak arra törekedtünk, hogy a legújabb termésből, illetve hát egy nagyon-nagyon népszerű, kedves, ugyancsak Kurtáknak a zenetörténeti kapcsolatait és nagyon széles asszociációs gondolkodását bemutató művek szerepeljenek.
0: Farkas Zoltánt, a Bartók Emlékház igazgatóját hallották. A Kurták 100 fesztivál keretében ez a koncert tehát holnap szombaton 18 órakor kezdődik a Bartók Emlékházban. Mi most hallgassunk Beethovent, az Opus 18-as numero 1-es F-dur vonós 4-es Allegro tételét játssza az Alban Berg Quartett.

Beethoven, opusz 18-as numero 1-es F-dur vonós négyeséből szólt a negyedik tétel. A finálét az Alban Berg vonós négyes játszotta. Arthur Sullivan a Cornwalli kalóz, avagy a Becsület rabja című operájából következik most részlet. Ennek az operának három ihletője is volt, az első Stevenson kincses szigetének népszerűsége, a második Gilbert gyermekkori kalandja, amikor is képzeljék, nápolyi banditák elrabolták őt. A harmadik ihlető pedig a színműíró legkevésbé sem tiszteletteljes érzései a hadsereg, a rendőrség és a lordok háza iránt, és hát Gilbert ebben az operában a kalózokat állítja a mű erkölcsi középpontjába, és felruházza őket azzal a bátor méltósággal, amely a hatóságokból oly figyelemre méltóan hiányzik. A nyitányt fogjuk most meghallgatni, és azt azért érdemes megegyezni, hogy nagyon gazdag a zenekari szólamvezetése, és nagyon kifejező festői ennek az operának, mint sokkal inkább, mint Sullivan korábbi műveiben. Nem véletlenül írta egy zenekritikus, idézem, Sullivan képes arra, hogy hangszerei szinte együtt kacagjanak a szöveggel. Szóljon most tehát a nyitány, a Hanoverben játszik, vezényel Tom Higgins.

Arthur Sullivan, a Cornwalli kalóz, avagy a becsület rabja című operájából szólt a nyitány, a Hanover Band játszott, vezényelt Tom Higgins. Berio lesz a következő zeneszerzőnk, méghozzá Charles Auguste de Berio, aki nem csak zeneszerző volt, hanem nagyszerű hegedű művész, hegedű tanár is. Opus 100-as Balett jelenetek című művéből játszik most részletet Itzhak Perlman hegedűn. Közreműködik a New York-i Juilliard zenekar, vezényel Lawrence Hoster.

Charles-Auguste de Beriot balett jelenetek című művéből játszott részletet Isaac Perlman, közreműködött a Juilliard zenekar, vezényelt Lawrence Foster. A játék előtt pedig hallgassunk még három tételt Csajkovszki diótörő szvittjéből, Induló tündértánc és orosz tánc, azaz trepak, a berlini filharmonikus zenekar játszik, a karmester Szemjon Bicskov.

0: Csajkovszki Dió törő szvitjéből szólt három tétel, az Induló, a Tündértánc és a Trepak, az orosz tánc. A berlini filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Szemjon Bicskov. Közlekedési hírek az Útinformtól. Korábban már említettük, hogy két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Győr elkerülő szakaszán. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban továbbra is leterelik a forgalmat, és a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban most már visszaengedik a járműveket. Az M3-as autópályán Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél leterelik a forgalmat a 3-as főútra. A mentés idejére a Vásárosnamény felé vezető oldalon is lezárták a külső és a belső sávot. Csak a leálló sáv járható, több kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek figyelmesen!
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6 perccel múlt 10:30 elérkeztünk a rejtvényhez a muzsikáló délelőttben. Kisorsolunk két darab belépőt a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe holnap, azaz szombaton délután 3 órára. A zenebeszéd sorozatunk folytatódik, Grieg Holberg szvitjét játsza Demény Balázs zongorán, ez ugye az eredeti szóló zongora változat, és Péteri Lóránt zenetudós lesz a műsorvezető, ő mesél majd sok érdekességet Griegről, Holbergről és a műről. Egyébként hallhattak is ugye interjút Péteri Lóránttal a mai muzsikáló reggelben. Ez tehát holnap délután a Dohnányi Központban. És van két jegyünk holnap, szombaton este 8 órára az Opus Jazz Klubba is, Lakatos Ágnes énekel és a Special Zone együttes muzsikál. Tehát holnap este az Opus Jazz Klubban. A tárgyreményünk pedig egy jazz CD, a Dear Uncle Lenny Trio Sister Juniper című jazz CD-je. Ezekért lehet játszani, és Paganini hegedű versenyt fogunk hallgatni a játék ideje alatt. A feladat pedig, írjanak legalább két olyan zeneszerzőt, akiket megihletett Paganini művészete. Akár konkrét Paganini művet dolgoztak át, vagy Paganini művészete egyáltalán megihlette a komponistát. Tehát ez a feladat, kettő ilyet várunk, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk muzsikáló délelőtt @ radio.hu.

Paganini D-moll hegedű versenyéből szólt a harmadik tétel. Henrik Schering volt a szólista, a londoni szimfonikus zenekart Alexander Gibson vezényelte. Ez volt a rejtvényzene, a feladat pedig az volt, hogy írjanak legalább két olyan zeneszerzőt, akiket megihletett Paganini művészete. Nagyon-nagyon sok jó megfejtés érkezett, ugye Liszt, Brahms, Rachmaninov, őket írták talán a legtöbben, Chopin, Schumann, őket is írták, ez mind-mind jó válasz, elfogadtuk, és akkor mondom a három szerencsés nyertesünket, Kanizsai Zsuzsa, Varga Balázs Tamás és Kövesdi Miklós. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Barokk zenével folytatjuk most a muzsikáló délelőttöt Antonio Vivaldi Armida című operájából, a címszereplő áriáját énekli az első felvonásból Sara Mingardo. Közreműködik a Concerto Italiano, a karmester Rinaldo Alessandrini.

Sarah Mingardo énekelte Armida áriáját Vivaldi operájából, az Armidából, az első felvonásból. Közreműködött a Concerto Italiano, vezényelt Rinaldo Alessandrini. Az előbb emlegettük Chopint, ugye őt is megihlette, nagy hatással volt rá Paganini. Most Chopin cis-moll fantázia empromptűjét hallgassuk, Ignacy Cambra zongorázik.

Ez volt Chopintől a Cis-moll fantázia empromptű, Ignacy Campra zongorázott. A Danubia zenekar hétvégi koncertjeit ajánlom még figyelmükbe. Nyári koncerttel várják a közönséget holnap, június 13-án szombaton este 8 órától a MOM Kulturális Központ szabadtéri színpadán Beethoven és Vivaldi találkozása a nyári csillagos ég alatt, Beethoventől a 6. F-dur pastorál szimfónia, Vivalditól pedig a 4 Évszakból a Nyár szerepel a programon, ez utóbbi Max Richter átiratában. A szólista Bodor János lesz, vezényel Hámori Máté. Másnap 14-én pedig a Budapest Kongresszusi Központ lép fel a Danubia zenekar, folytatódik a zene gyűlölő sorozatuk, leszámolás a filmzenével, Janklovics Péter és a Danubia zenekar közös koncertje vezényel Hámori Máté, és többek között a Harry Potter film zenéjéből is felcsendül egy részlet, ehhez kapcsolódóan most hallgassuk mi is a prológot az első Harry Potter film zenéjéből, az Abbey Road stúdió zenekarát a szerző John Williams vezényli.

0: A prológot hallottuk a Harry Potter és a bölcsek köve című film zenéjéből. John Williams volt a zeneszerző, elég virtuóz hegedű szólamot komponált John Williams. Ehhez a zenéhez, ehhez a filmhez pontosabban az Abbey Road stúdió zenekara játszott, a cselesta szólót Randy Kerber szólaltatta meg, vezényelte a szerző. Egy perc elmúlt, 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, itt üzenhetnek nekünk. Ezt az órát, pontosabban fél órát pedig Bach zenével indítjuk, a muzikális ez opferből szól a trió szonáta Allegro-ja. Előadja Gyöngyösi Zoltán, Fuvolán, Hadadi László, Oboán, Lakatos György, Fagotton, Dobozi Borbála, Csemballón.

Az Allegrót hallottuk Johann Sebastian Bach muzikális eszoffer című művéből. Előadta Gyöngyösi Zoltán, Fuvolán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton és Dobozi Borbála csembalón. Néhány mondat az időjárásról, hiszen bizonyára sokakat érdekel, hogy milyen lesz az időjárás a hétvégén az elmúlt napok változékony időjárása után. Nos, éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Holnap a zárt felhőzet felszakadozik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati nyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul. Most pedig hallgassuk Weber a Bűvös vadász című operájából Annuska áriáját, Kertesi Ingrid tolmácsolásában.

Ez volt Annuska áriája, Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájából, a második felvonásból. Kertesi Ingrid személyesítette meg a kedves Annuska kislányt. Közre működött a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Oberfrank Géza. Most pedig Gabriel Fauré Dolly szvittjéből hallgassunk meg két tételt, Dolly kertjében, ez a harmadik tétel címe, és Kitty keringője, ez a negyedik tétel. Tusa Erzsébet és Lantos István zongorázik.

Gabriel Fauré Dolly szvittjéből szólt két tétel, Dolly kertjében jártunk az első tételben, és ezt követte Kitty keringője, Tusa Erzsébet és Lantos István zongorázott. Antonin Dvorák G-moll rondójával folytatjuk műsorunkat, Sol Gabetta játszik cellón, a Dán Rádió szimfonikus zenekara kíséri, vezénnyel Mario Venzágó.

Ez volt Dvorzsáktól a G-moll rondó. Szolga Betta játszott csellón, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Mário Venzágó hüvezényelte. Műsorunk végén pedig hallgassuk Brahms a Csalogány című dalát Christian Reinhold versére. Bernarda Fink énekel, Roger Vignol zongorázik.

0: Johannes Brahms A csalogány című dalát hallottuk Christian Reinhold versére. Bernarda Fink énekelt, Roger Vignol zongorázott. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért munkatársaim, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnökök Erdős Béla és Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután Jandis Mazzelenka Nagy heti Responsoriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből, ma 14 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója, Cifra János. Mozart éteri muzsikája, ma 21 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecski és Barbara. Az Énekelj velünk vendége, Tóth Árpád karnagy egyetemi tanára, Csíkszerda improvizációs kóruscsalád vezetője, a Kórusok Éjszakája megálmodója, művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.
3: Éppen Manilában tanítottál a Fülöp-szigeteken, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést. Az ottani Kodály Társaság szervezésében vendégelőadóként mióta tanítasz ott?
4: Fú, az évszámokban nagyon rossz vagyok, de hát 6-8 éve járok rendszeresen a Fülöp-szigetekre, és ott egy nagyon erős és nagyon szoros barátság alakult ki köztem, és nem csak egyébként a Kodály Társaság, hanem a Magyar Nagykövetség is minden erejével támogatja az ottani társaságot, így képzelhető el, hogy azért egy ilyen nem annyira gazdag országban, olyan a Kodály szeminárium, a kéthetes továbbképzés, hogy magyar előadót is hívnak, úgyhogy nagyon különleges hely, és hát nagyon muzikális egy társadalom, akik kórus életben így otthon vannak, azok tudják, hogy minden második kórusversenyt Fülöp-szigetekiek
3: nyernek meg. Lásd, nemzetközi kórusverseny.
4: De hát talán a világ egyik legnagyobb éneklő kultúrájáról van szó, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ott lenni minden évben.
3: Emlékszel még a legelső alkalomra, amikor ott jártál, hogy milyen élmények értek?
4: Igen, akkor nem is ilyen szeminárium volt, hanem egy Kantá nevű fesztivál volt. Lényegében arra hozta létre a Kodály Társaság, hogy promotálja ne csak az énekzenetanárok között a Kodály módszert, ami azért már a 70-es évek óta jelen van, hanem a karvezetők között is, hiszen egy nagy piac, meg egy nagyon nagy fontossággal rendelkező szakma lényegében Fülöp-szigeteken az oktatásban, a karvezetőknek fontos szerepük van, és akkor ezért találták ki, hogy ilyen menő nem csak tanárokat, hanem karvezetőt hívnak egy ilyen többnapos fesztiválra, ahol workshopokat tartottam a kórusoknak, és hát mondjuk óriási élmény volt, tehát olyan kórusokkal dolgozni, amelyekkel megtiszteltetés dolgozni, tehát hogy nagyon sok versenyt nyert, illetve nagyon jó zenészekkel, gyönyörű hangú együttesekkel volt szerencsém akkor is már dolgozni, és hát zenészként azért az mindig csodálatos, amikor nagyon muzikális és nagyon szép hangú emberek vannak az ember keze alatt, ha csak rövid időre is.
3: És verseny után, ahogy egymás nyakába borulnak és kifejezik az érzéseiket, az kicsit más, mint Magyarországon.
4: Ezt nagyon jól látod, hogy ez valami nem csak az éneklésről szól, arról is, mert egy nagyon érdekes, én szerintem az egyik legeurópaibb arcú, most jó értelemben mondom, európai arcú társadalom, nagyon mosolygósak az emberek, van ez a spanyol és ez az amerikai örökségük is, természetesen teljesen világos dél-kelet-ázsiai vonal mellett, de ugyanakkor valóban, és ezt egyébként Tóth Tanillától hallottam először, aki jelenleg a Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövete, hogy ő azért látja azt a nagy erőt ebben az éneklő kultúrában, Fülöp-szigeteken, mert hogy a közösség az ott mindenek előtti. A család, a barátok, a nemzet, tehát hogyha külföldre is vándorolnak a Fülöp-szigetekiek, szeretnek diaszpórákba becsatlakozni, és valóban ez a közösségi élmény, ami számukra rendkívül fontos minden esetben, hát mi is lehetne jobb közösségi élmény, mint a közös éneklés, úgyhogy tényleg én nekem is az a tapasztalatom néha, hogy a kórusok nem csak éneklő együttesek, hanem ilyen kiterjesztett családok is.
3: Hogyan látod, organikusan fejlődik a Kodály módszer?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert senki nem látja az egészet. Tehát már olyan óriásira nőtt, és ugye Kodály szavai azért elsősorban egy filozófiát tükröznek, tehát a módszertanát, mondjuk, hogy miután mit tanítunk típusút, az folyamatosan változik, és folyamatosan organikusan változik. Azt gondolom, hogy még mindig fantasztikus embereket vonz a Kodály módszer. Tehát a fiatal zenetanárok közül a világon, akiket tényleg érdekel, hogy művészien és a lehető legmagasabb színvonalon taníthassanak zenét, azok előbb-utóbb eljutnak a Kodály módszerhez, ezért mondom azt, hogy szerintem igenis nemzetközi szinten nagyon jó pozícióban van még. Más kérdés, hogy a magyaroknak a vezető szerepe ebben ma már nem annyira egyértelmű, mint korábban volt. Ezt lehet szomorúan is, meg persze boldogan is, hogy mondjam, nyugtázni, hogy ez talán már túlnőtt a magyar zenepedagógia hagyományokat, ugyanakkor innen Magyarországról nézve mindenképpen szembetűnő, hogy most már nagyon-nagyon sok kiváló világszínvonalú szakember van, aki nem magyar, és mégis a Kodály módszert vallja zenei anyanyelvének.
3: Például itt a Kecskeméti Kodály Intézet, amely például gyűjtőhelye a világból érkező karvezető hallgatóknak, és utána viszik tovább az itt tanultakat. Te is sokáig tanítottál a Kodály Intézetben.
4: Igen, nagyon szép emlékeim vannak a Kodály Intézetről, ami valóban az én időmben legalábbis annyira fantasztikus hely volt, szerintem talán az egyetlen olyan magasfokú egyetemi végzettséget nyújtó egyetemi rendszer volt, ahol a pedagógia művészetét tartották a legfontosabbnak. Tehát a főtárgy az valóban a módszertan és a tanításnak a csínya-bínya volt, amellett, hogy persze művészi módon is fejlesztettük a hallgatókat. Nekem az az érzésem, hogy nem csak ma a Kodály Intézetben, de talán a világban is kezd elválni a pedagógus és a művész, pedig az egyik legnagyobb üzenete az lenne a Kodály pedagógiának, hogy igenis minél magasabb színvonalon tudsz zenét létrehozni valamilyen módon, a pedagógia az ezzel együtt jár, és hogy ez kéz a kézben kell, hogy működjön. Néhány országban valóban a karvezetők is elsősorban a Kodály Intézetbe jöttek, szerintem nagyon jó példa Portugália, ahol a legjobb karvezetőknek szerintem így az 60%-a Magyarországon végzett, illetve Írország is egy ilyen volt, ahol nagyon-nagyon sok mai menő karvezető Magyarországon végzett, illetve nagyon fontos kapcsolatot ápol.
3: Hogy zeneszerző Komatsushita.
4: Így van, illetve a régebbi japán generációk, így van még a zeneszerző karvezető generációk közül Komatsushita talán a legjobb példa, de azért nagyon-nagyon sokan valóban, ha szabad ezt mondanom, maradtak hagyományos értelemben csak kiváló zenetanárok Amerikában is, és azért szerintem ez ugyanolyan, hanem még értékesebb, hogy tőlünk olyanok is elmentek az intézetből, és munkába álltak, akik aztán nem lettek úgymond híres nagy karvezetők, de 100 meg 100 vagy 1000 meg 1000 gyereknek tették zeneibbé az életútját.
3: Hogyan emlékszel vissza a saját első olyan zenei élményedre, amikor megfogalmaztad, hogy hú, én szeretek énekelni, vagy szeretnék énekelni, vagy a zenével foglalkozni, hogy egyszer úgy fogalmaztál, hogy te a családon belül is UFO voltál.
4: Igen, de mondjuk így szeretett UFO voltam, ezt fontosnak tartom elmondani. Szóval igen, nekem ez nagyon zsigeri, tehát egyrésztről nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mikor volt az, de én azt hiszem, hogy általában mindenfelé érdeklődtem, és a zene felé is egy ilyen nagyon intuitív érdeklődésem van, úgy azt hiszem, hogy 6 éves koromban, tehát amikor iskolába kezdtem járni, akkor tűnt fel nekem ez, de én azért hiszek abban, hogy az élet nagyon sokszor digitális, legalábbis ahogyan döntések, ahogy mondod, elhatározások, ahogyan megérintődsz, az egy-egy pillanathoz köthető, és nekem volt egy ilyen, a budapesti gyerekkórusba jártam, még Csányi László és Botka Valéria kórusával, amire nagyon büszke vagyok, mert én már az a generáció vagyok, aki igazából nem élhette volna meg őket a rádióban, de korábban már kiválasztottak egy ilyen kis megmérettetésen, és akkor oda jártam szombaton reggel 8-kor, biztos nagyon örültek a szüleim, hogy elvihettek szombaton reggel 8-kor oda, és akkor ott, amikor először 3 szólamban énekeltem, érdekes módon, erre nagyon emlékszem, hogy amikor 3 szólamban, ilyen közösen, és hogy az osztályom is szépen énekelt, meg előtte is énekelgettem kórusban, de az, hogy amikor 3 tiszta szólam, egy 3-as hangzatot, egy akkordot megszólaltatott, akkor, tehát ez valahol olyan 8-9 éves koromban érintett meg annyira, hogy tudtam, hogy ez nekem elég lesz az egész életemre az ilyen típusú élmények.

0: Idén a 14. kórusok nyári éjszakájára kerül sor. Június 13-án ismét énekhanggal telik meg Budapesten a Palota negyed. 2013-ban volt az első, amikor megálmodtad és elindult ez az egész. Te fesztiválként, kórusfesztiválként miként apostrofálod?
1: Külön kórus-cunamiként is szoktam élni, de ez lehet, hogy nem tűnik a hallgatóknak annyira szakmainak. Egy napos kórusfesztivál, egy kórusfesztivál modell, amit annak idején Szálka Zsuzsu kollégámmal, barátommal és kórustaggal álmodtunk meg. Ez arról szólt, tehát, hogy egy nagyon jól komponált, nagyon sűrűre szőtt egynapos kórusfesztivál, ahol sok-sok kórus rövid, nagyon színes koncertet adnak, közös éneklésekkel, éneklő utcákkal, flashmobokkal átszőve egy kis területen, sok-sok helyszínen, körülbelül így tudnám megfogalmazni, és ennek nagyon sok változatát kipróbáltuk az évek során, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy most már Közép-Európa szerte ez egy igenis népszerű modell, fesztiválszervezési modell.
0: Veszprémben is például.
1: Veszprémben lesz a miénk után egy héttel. Szegeden a Kósza is ugyanígy rendeződik, a Nagyváradi Kórusok Éjszakája és a Kolozsvári Kórusok Éjszakája kék. Rudaslánszkában, Lengyelországban is van egy ilyen, a mi modellünk alapján szerveződő koncertsorozat. Ez lényegében abban más, mint a többi szerintem, hogy megpróbáljuk lebontani azt a falat, ami az előadó és a közönség között általában természetes módon felépül. Például nem koncerttermekben vannak a helyszínek, hanem igenis utcákon, tereken, belső udvarokon, rejtett kis parkokban, társasházaknak a belső udvarán például, tehát ilyen szempontból is nagyon valódi városi tereket használunk, de emellett szerintem az is fontos, hogy preferáljuk az interakciót, nem csak a végén van közös éneklés a közönséggel, de kérjük a kórusokat is, hogy ők is szólaltassák meg bátran a közönséget, és persze nagyon-nagyon sokfajta stílus, és a rövid koncertek, ami szerintem arra is lehetőséget ad, hogy az ember két rövid koncertet meghallgasson, utána esetleg megígyon egy sört, aztán megint meghallgathassa az Éneklő utcát. Tehát egy picit ilyen 21. századira próbáltuk ezt a kórus találkozót, vagy hogy mondjam, ezt az ilyen kórusfesztivált szervezni.
0: Az est folyamán 29 kórus összesen 49 koncertet ad majd, és ahogy említetted is, ugye különböző műfajok, pop, jazz, folk, világzene, modern, kortárs, régi zene, klasszikus, és ugye a közönség három különböző műfajú zenei műhelyen is részt vehet majd.
1: Igen, köszi szépen, hogy ezt megemlítetted, mert ez egy ilyen fontos message most idén, hogy én mindig nagyon szeretem a változást. A Csíkszerda Egyesületben mindig van egy ilyen mondásunk, hogy sokkal jobb valamit kipróbálni és rájönni, hogy az nem jó, úgymond belebukni, mint félni kipróbálni. Úgyhogy minden évben valami új dologgal készültünk. Idén az az új dolog, hogy nem csak ilyen rövid 20 perces koncertblokkok vannak, hanem háromszor az estén lehet valóban egy ilyen interaktív workshopon is részt venni, ahol a kórus maga a közönség lesz, és most ki fogjuk próbálni három nagyon menő fiatal karnagyot kértem meg, Hetei Bakó Benedeket a Song Factory-tól, a Pax et Bonum kamarakórustól Kis Boldizsát, illetve Zalavár Jancsurt a Csíki kórustól, hogy egy-egy rövid workshopban valami rájuk jellemző műfajban alkossanak a közönséggel. Bevallom őszintén, hogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Ezen a hármon én is biztos ott leszek, mert ki nem hagynám. Szerintem ettől is másfajta lesz ez a fesztivál, mint bármelyik másik Magyarországon.
0: Ennek a fesztiválnak az egyik jellegzetessége, hogy maga a kórus család, a Csíkszerda kórus család tagjai szervezik, önkénteskednek. Összesen hány lelkes énekes tartozik most a Csíkszerda kórus családba?
1: Ha az aktív énekeseket kérdezed, akkor az olyan 300

120 körül van most ebben az évadban, de szerencsére a Holdudvarunk ennél sokkal nagyobb. Azt tudom mondani, hogy az előkészítésben olyan 60-70 önkéntes vett részt, az már majdnem egy éve folyik. Nagyon sok mindent kell egy ilyen sok helyszínes fesztivállal szervezni, és mindenki természetesen pro bono csinálja, ezt azért talán most így megemlíteném itt. Aznapi önkéntesek, mi úgy hívjuk őket, ez az aznapi önkéntesek, az pedig a 200-hoz közelít, tehát azt hiszem, hogy 180 valahogy összesen az a létszámok, mire szükség van, és ők persze mind énekesek, és a Csíkszerda énekesei néha éppen ebben az évadban nem énekelnek, de hogy a baráti társaságunknak a részei, amire nagyon büszke vagyok, és talán most a jelenlegi helyzetben erre külön hangsúlyt kell fektetnem, hogy mi mindig is önálló szervezet voltunk, soha nem fogadtunk el támogatást, nem is pályáztunk soha se senkitől, mert nagyon hiszek abban, hogy a kultúra ma Budapesten fenntartható, hogy az emberek hajlandóak, nyilván nem sokat, de fizetni azért a karszalagért, mert tudják, hogy minden egyes forintunk jó helyre megy, és ebből fizetjük ki a menő műsorfüzetünket, mert az mindig szerintem eléggé profi, vagy a helyszíneinket, amiken részt vettünk, a területfoglalási engedélyeket ezzel intézzük, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez tényleg egy olyan fesztivál, amit képes fenntartani ma Budapest. Azt hiszem, hogy a Csíkszerda és a Csíkszerda körüli közeg az olyan emberekből áll, akik szeretik ezt az országot, szeretnek itt élni, és azt gondolják, hogy mi tehetünk arról, hogy milyen közegben vagyunk, és nem várjuk azt, hogy jobb legyen. Úgyhogy én számomra mindig egy ilyen második család, vagy egy ilyen kiterjesztett család, vagy egy beszűkített társadalmat is jelentett a kórus, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sok nemben szerintem nem értünk egyet, de abban igen, hogy mi magunk jobbá tehetjük a környezetünket, és ha van energiád rá, akkor gyere és legyél valamilyen módon a részese.

0: Magazinunk mai vendége Tóth Árpád karnagy, egyetemi tanár, a Csíkszerda improvizációs kórus család vezetője, a kórusok éjszakája, megálmodója, művészeti vezetője. Hogyan áll össze egy heted? Említetted korábban is, hogy számodra a tanítás, a pedagógia is nagyon fontos.
1: Igen, én biztos valahol ott a kettő között vagyok, a művész és a tanár. Úgy szoktak ilyen viccesebb mondani, hogy a művészek között a legjobb

0: mai embereknek. Nyilván a 21. században is már annyi minden változott a gyerekek és az egyetemisták környékén is, de hogy mégis engem nagyon érdekel, hogy hol van a szerepe az éneklésnek, a zenei alkotásnak, az elmélyülésnek az embernek az életében, és ezt nyilván tapasztalati úton próbálom mindig kitálni, hogy mi az, ami megmozgatja igazán a kicsiket, a nagyokat, a egyetemistákat, úgyhogy ez számomra nagyon fontos tapasztalási terület. Az egyetemen persze azért is szeretek, mondjuk én a Nagyváradi Egyetem, az tényleg a kedvenc munkahelyem, mert annyira más szinten van. Tehát szerintem az egyetemistákról azt gondolja az ember, hogy így mindig azt számolják, hogy ennyiszer tudnak nem eljönni az órára, meg ilyenek. És
1: hogy még meglegyen a kredit.
0: Igen, hogy még meglegyen a kredit, igen, igen. És hogy a Nagyváradon nekem egyáltalán nem ez az élményem. Én nagyon-nagyon szeretek ott tanítani. Ott például inkább zenetudományi tárgyakat tanítok, zeneirodalmat, van szolfés zenelmélet csoportom is, illetve ritmikát tanítok, ami ilyen érdekes tantárgy, külön a szolfésnak ez az oldala, ezt nagyon szeretik a hallgatók, és van egy ilyen tantárgyunk is. Itt Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen leendő óvópedagógusokat és tanítókat képzek, és hát hogy nyilván egy más, ilyen általánosabb zenei tárgyakért felleg, de ez nekem mind-mind valahogy úgy összeértlom, hogy ez most nagyon sok fura dolognak tűnik, ráadásul van egy ilyen szívem csücske, a Magyar Zeneházába fut egy igen. Hangadó nevű sorozatom, ami egy ilyen interaktív betekintés az a zenetörténet kevésbé ismert fejezeteibe, és ott is azt hiszem, hogy inkább ilyen tudományos igényességgel dolgozom, de ez nekem valahogy nagyon egész. És igazából a zene az olyan, mint egy ilyen csatorna az élet felé. Tehát én ezzel tudok kapcsolódni természetesen az emberekhez, meg a nagyvilághoz is, és ez nem ilyen fura, hanem egyszerűen nekem az a legtermészetesebb, hogyha valamilyen zenei tematikával tanítok, vagy hogyha valamilyen zenei kapcsolódásom van az emberekhez. Úgyhogy igen, én valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretek előadó művészként is jelen lenni a koncertjátékban, de az sem tud teljesen boldoggá tenni csak, és csak a pedagógiai pálya sem tud csak boldoggá tenni.
1: Mindemellett, a sok minden mellett, kikapcsolódásként, hobbiként fér valami az életedbe?
0: Persze, persze, persze. Nagyon aranyos unokaöcséim vannak, akikkel nagyon szeretek időt tölteni, van egy kisebbik, meg egy nagyobbik is, és akkor ővelük nagyon-nagyon szeretek lenni, imádok főzni, például nagyon szeretek barátokkal lenni, utóbbi pár évben nagyon érdekel a családfakutatás, azzal nagyon sokat foglalkoztam, és ezzel persze úgy minden más is ilyen történelmi dolgok, szóval szeretek olvasni is. Nagyon szeretek még hangszereken játszani. Nem vagyok egyik hangszerből se virtuóz, de életem során nagyon sok hangszeren tanultam. Szerencsére a legtöbb van is nekem otthon, és akkor én még gyakorlok például. Szeretek zenét hallgatni, de azt úgy, hogy ilyen felfedező módon. Tehát, hogyha zenét hallgatok, akkor kottával, olvasgatva, megállítva, visszahallgatva.
1: Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, mi mindenen ötletelsz mostanában, és mik a Csíkszerda kórus család távolabbi céljai?
0: Maga a Csíkszerda nagyon menő koncertekkel, készülete projektekkel készül. A mai kórusmozgalomnak az előjárója a dél-kelet-ázsiai kórusmozgalom, nem csak a már említett Fülöp-szigetek ide, a szingapúri, ma a legérdekeltebb kurzzenszerző a Darius Lim, aki egy szingapúri zeneszerző és karnagy például, de a malajziai, az indonéz, a pápua-új-guineai kórusok is fantasztikusak. Szóval egy ilyen dél-kelet-ázsiai programot fogunk például összeállítani, mindig van egy egzotikus programunk, most múltkor az óceáni dalokkal foglalkoztunk, lesz ezen kívül még egy korabarok, az első francia oratórium, amely Marc Antoine Charpentier-nak a Judit című oratórium, ami nagyon sok szempontból egy ilyen kísérleti mű, amelyen várhatóan a Csíkszerda zenekara is fog debütálni, csak úgy mondom, de persze ez még picit kérdéses, de ezen kívül lesznek nagyon menő egy ilyen zivatarokról és eső és a természet erőiről szól koncertünk is, ahol olyan darabok lesznek, és még sok minden más, most egyelőre így nem mondom, de hogy nagyon sok érdekes programmal készülünk mi is. A kursok éjszakája modell úgy tűnik, hogy nagyon terjed, és nem árulok el nagy titkot, hogy most már Közép-Európán kívülről is érdeklődnek, hogy hogyan tudnának kursok éjszakáját csinálni. Holnap például Bajára megyek, ami persze még Magyarország, ahol szeretnének egy ilyen jellegű fesztivált csinálni, de Portugáliában is és Kanadában is már konzultáltunk többször ottani szervezőkkel, hogy ők hogyan tudnák ezt megcsinálni. Fontosnak tartom elmondani itt, hogy mi nem fogjuk megszervezni sehol se a fesztivált, mert pont az a lényege, hogy legyen egy társadalmi beágyazottsága, és hogy legyenek emberek, akik ezt meg akarják csinálni. Szerintem ez egy pont ugyanolyan fontos üzenete, mint amit elmondtam, mint a kis koncertek, meg a közös éneklés, meg a nem tudom micsoda. Szóval hogy ez is egy fontos szempont, tehát akkor csinálja meg valaki a kórusok éjszakáját, hogyha van mögötte egyfajta társadalmi támogatottság szerintem. Ezen kívül hát vannak nagy vágyaink, és most így elmondom neked, Barbara, hogy van egy ilyen dolog, amit már majdnem egy évtizede így emlegetünk, és én azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy változás lenne, hogyha lenne valamilyen helyszíne a kórusnak, amit meg tudna programokkal tölteni. Ezt milyen viccesen csíkpontnak szoktuk hívni. Szóval nagyon álmodozunk egy csíkpontra, amit hosszú távon nagyon hiszem, hogy létre fog jönni, de egyébként pedig a hosszú távon azt is látom a Csíkszerdában és a kórusok éjszakájában, hogy még nagyobb lesz, és remélem, hogy amit én személyesen egy picit fájlalok, hogy jelenleg egy ilyen one man show egy picit, nem akarok ilyen nagyon egoistának tűnni, de nagyon sok szempontból a Csíkszerda ereje azt szerintem arról szól, hogy én ott vagyok-e, vagy hogy én tartok sok-sok próbát, és lehet, hogy hosszú távon nem ez a gyümölcsöző, és majd nagyon szeretném, hogy több karnagya legyen az együttesnek. Most például a következő évadban az egyik koncertre meghívok egy karnagyot, például pont a délkelet-ázsiai programunkra, és ez például szerintem egy nagy lépés lesz, hogy a közönség elengedje, vagy el tudja választani ezt a két dolgot, hogy ki a Tóth Árpi, és ki a Csíkszerda, vagy a kórusok éjszakája.
1: Kívánom, hogy teljesüljenek ezek az álmok a csíkponttal együtt, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretettel várjuk Önöket.

0: felvételünkön a Csíkszerda kórus énekelt a Misztrál együttessel. Kedves hallgatóink, mai magazinunk vendége Tóth Árpád karnagy, egyetemi tanár volt, a kórusok éjszakája, megálmodója, művészeti vezetője, a Csíkszerda improvizációs kórus vezetője. A 14. kórusok nyári éjszakája tehát ismét énekhanggal tölti meg Budapesten a Palota negyedet. Részletes információ az eseményen fellépő kórusokról, programokról a kórusok éjszakája honlapján érhető el. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből gyakorlati eredmények legyenek. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi környezet a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. A forgalomtól szabályosan elzárt munkaterületen történt 2 halálos baleset reggel az M1-es autópályán. Az érintett szakaszon kedden kezdődött felújítás, emiatt ideiglenes forgalmi rend van érvényben. Hajnalban a terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okokból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. A miniszterelnök jelentést kért a közlekedésbiztonsági helyzetről. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Nyílt napot szervez a BKV holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet meg lehet majd nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis a Mukival is utazhatnak az érdeklődők. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 18 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-21 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak gomoly felhők, arrafelé futózáporok, zivatarok előfordulhatnak. Délután a Nyugat-Dunántúlon többfelé beborul majd az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután általában 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős, napos, de meleg idő várható a hétvégén is, elszórtan futózáporokkal. Kedves hallgatóink, adásainkat újra meghallgathatják a Mediaclicken, most 12 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. 1984-ben a Budapesti Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központ kezdeményezésére és közreműködésével egy hanglemez készült Nagy László bolgár népdal fordításaiból. Ennek a lemeznek, amelynek Sólyomének volt a címe, egyik oldalán az eredeti bolgár népzené feldolgozások, másik felén pedig ugyanezek a dalok magyar szöveggel az én feldolgozásomban hangzottak el. Külön hálával tartozom a Balkánton szakértőjének, Liliana Krisztazovának, aki kitűnő tanácsaival segítette a felvételek elkészítését. A felvételek hangszerelésekor nem autentikus bolgár népi hangszerek megszólaltatása volt a célom, hanem a stílushoz való hűség mellett a Nagy László fordította dalszövegek, versek tolmácsolása. Zenésztársaim a magyar zenei élet széles skáláját képviselik, a hazai délszláv népzenét játszó Kóló együttes tagjai mellett a Magyar Állami Operaház, valamint a Magyar Rádió zenekarának szólistái, Balog József és Maros Éva, azon kívül végzős zeneakadémisták Gáspár Kornélia és Tóth Zoltán, valamint az Óbudai Zeneiskola népzenei tagozatának Bodza Klára által vezetett énekszakos növendékei működtek közre. Izsák Katalin, Kovács Katalin, Krasznavölgyi Lívia, Krakkó Borbála, Künstler Ágnes, Teplicki Beáta. Ez a lemez irodalomtörténeti érdekessége mellett a zene és költészet országhatárokon átnyúló és népeket összekötő hatalmának példázata is. Most hallgassunk meg néhány darabot az emlegetett zenékből. Több európai ballada változat meséli el az elérhetetlen kedves iránti reménytelen vágyódás ősi toposzát, melynek megoldása végül is valamilyen csel, például leányrablás. Az ókori legenda szerint hamisság útján jutott Párizs is szép Helénához, akinek nevét a mai ballada szövegek is fenntartották, a magyar szép görög Ilona, vagy a bolgár Liliana formájában. A bolgár sirató stílusú ének, mire Nagy László magyar szöveget írta, népszerű műfaj Bulgáriában, és sokféle történetet hordoz. Itt most Markó királyfi panaszaival hallgathatjuk.

Eszembe se jutott, hogy ezt a virtuóz éneklést utánozni próbáljam. A magam módján próbáltam megjeleníteni a klasszikus történetet, mely a magyar hagyományból is ismert, csudahalott típus néven. Vikár Béla rögzítette először ezt a balladát az Udvarhely megyei Rugonfalván 1902-ben fonográfja segítségével. Bizony csak meghalok, anyám édesanyám, Görög Ilonáért, Karcsú Delekáért. Az anya tanácsa, hamissággal elérhetett fiam, ami egyébként nem sikerülhet, a fiú csodamalmot épít, majd csudatornyot, de Ilonát nem engedik oda kíváncsiskodni. Halott nézőbe viszont illet mindenkinek megjelenni, így ez lett a kivéthetetlen csel. Haj meg, fiam, haj meg, Bertelaki László, ide is eljönnek csodahalott látni, a tied is eljön, szép Görög Ilona. Azaz, tetesd magad halottnak, és öleld magadhoz a halott néző leányt. A bolgár változatban ez így hangzik, vesd csodavirágokat, és ragadd el a virágszedőt.

A három tücsökről szóló ének viszont egy divatos gyerekverse írt műdal, de ezt csak nagyon későn Bulgáriában járva tudtam meg. Pavel Sirakov, a dal énekese és egyben szerzője is, ki sem írta nevét a lemezre, mert arra volt büszke, hogy dalát mindenki népdalnak gondolja. Lehet is annak gondolni, mert a dal egy olyan Szófia környéki zenei dialektusban mozog, amelynek keretén belül egy jól sikerült variánsként könyvelhető el. A 19. századi Magyarországon épp így viselkedtek a nótaszerzők. Legnagyobb vágyuk az volt, hogy dalaik népdalokként terjedjenek, még ha név nélkül is. Arra pedig különösen büszke volt Pavel Sirakov, hogy az ő dalát Magyarországon is éneklik. Nem is úsztam meg nagy hátlapogatások nélkül, mikor Szófiában bemutattuk a lemezt. Az otthonába is meghívott, ahol aztán hajnalig énekeltünk, a falfülkében töprengő Sztálin szobor alatt.

Most következzék a magyar nyelvű változat a Solyom éneklemezről. Ez az ártatlan szöveg valódi műfordítás, mert hülyen követi az eredetit. De mégis az a benyomásunk, mintha egy ironikus balkáni háborúról szóló szöveget hallgatnánk. Itt minden esetre boldog végbe torkolanak az események.

Az egészséges patriotizmus optimista kicsengésű dala következik. A mi falunk a legszebb, legnagyobb, a leggazdagabb. A dolog hiteléből sokat levon, hogy ez a dal egy Törne nevű leány csalogatásakor hangzik el.

A szépséges Todóra elcsábításának története következik. A Todóra a görög Teodórából, Isten kegyeltjéből származik. A dolog úgy kezdődött, hogy Todóra lehevert egy fa alá pihenni, és egy fiatal legény épp arra járt. A bolgár eredeti egy éteri kórus feldolgozás, melyet most a Filip Kutev állami népi ének és táncegyüttes előadásában hallhatunk.

Az állami népi ének és táncegyüttes előadásának révén ez a dal egész Bulgáriában így ismert. Az én feldolgozásom, mely komolyan vette és kiélesítette a 11-16-os ritmus csodás lüktetését, nagyon meglepte a bolgárokat, és azt mondták rá, hogy nagyon rokkos,

Most egy fantáziadús feldolgozás következik, melynek hallatán szinte az az érzésünk, hogy maga a dal már túl unalmasnak tűnt a feldolgozó számára, és inkább a hozzátett anyaggal akart dominálni, ezért aztán a szinte teljesen önálló életet él a népdal alatt és mellett.

Most a kedvenc dalom következik. Az eredeti felvétel egy nemzetközi néptáncfesztiválon készült a nézőtérről. Rossz hangminősége miatt a szövege teljesen érthetetlen volt, így ezt a dalt nem lehetett a többihez hasonlóan lefordítani. Nagy László egyébként tudott bolgárul, ő több ízben járt kint, egy hosszabb ideig az Írószövetség kiküldötteként, ösztöndíjasan, annyi időt töltött ott, hogy megtanult rendesen bolgárul, de ő se tudta megfejteni. Amikor aztán látta, hogy mennyire szeretném ezt az éneket is a műsorba tenni, megszánt és ígéretet tett, hogy majd ír rá nekem valamit. Így aztán a régi költő szituációjába került, adott egy dallam és írni kell rá valamit. A ritmussal azért volt egy kis gondja, hiszen nem elég, hogy páratlan ütemben ring, de mire az ember megszokná, azonnal átvált egy még bonyolultabbba. Utá ta ta ti ta ta ti ta ti ti ti ta ta ti ta ta ta ta ti ti ti ta ta ta ta ta ta ta ti ti ti ta ta. Erről van szó. Felesége, a szintén kitűnő költő Szécsi Margit, aki nagyon jó zeneérzékkel volt megáldva, segített neki. Azt mondta, nem kell itt semmit se számolgatni, Lacika. Arra írd a verset, hogy ha vág a bajusz, vágjon, ha vág a bajusz, vágjon. Ez lett a vakszöveg. Így született meg a Solyom ének című vers, a bolgár asszonykórus énekelte dallamra, Dil Mano, Dil Bero az eredeti szöveg, mely aztán a kötetbe kerülve a kórus címet kapta.

0: Sólyomének című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2016. november 25-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Magyar Zongorás Trió hangversenyét közvetítjük. Tagjai Szentpéteri Gabriella zongora, Modrián József hegedű, Rádi Ildikó gordonka. A felvétel az Óbodai Társaskörben 2001. január 26-án készült. Elsőként hallgassák meg József Haydn G-dur trióját.

József Haydn G-dur trióját hallották. A Magyar Zongorás Trió hangversenyét közvetítjük. Szentpéteri Gabriella zongorán, Modrián József hegedűn, Rádi Ildikó Gordonkán játszik. Ludwig van Beethoven G-dur triója hangzik föl.

Beethoven G-dur trióját hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Zongorás Trió hangversenyét közvetítjük. Szentpéteri Gabriella zongorán, Modrián József hegedűn, Rádi Ildikó Gordonkán játszik. A felvétel az Óbudai Társaskörben 2001-ben készült. Franz Schubert S-dur triója következik, jegyzékszáma 929-es.

Franz Schubert Ezdur trióját hallották, ráadásként pedig Georges Bizet Carmen című operájából Mikaela áriája hangzik föl Horváth Róbert átiratában a Magyar Zongorás trió előadásában.

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Zongorás Trió hangversenyét közvetítettük felvételről az Óbudai Társaskörből. A felvétel 2001. január 26-án készült. Szentpéteri Gabriella zongorán, Modrián József hegedűn, Rádi Ildikó Gordonkán játszott. A hangmérnök Horváth Tamás, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
2: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
4: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
5: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
6: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Jentismás Zelenka nagyheti responsoriuma hangzik föl. Előadja a Kollégium Vokále 1704, vezényel Václav Lux. A felvétel Prágában, a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. március 3-án készült.

0: Jendismász Zelenka nagyhetire sponzóriumát hallották a Collegium Vocale 1704 előadásában Václav Lux vezényletével. A felvétel a prágai Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. március 3-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagyai zeneigazgatója, Cifra János.

0: Mozart éteri muzsikája ma 21 óra 8 perckor a Bartók Rádióban. A színejava következő szállításában Federico Fellini filmjeinek zenéiből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Szatirikon, Róma és Amarcord. Színe java. A legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
2: A jövőt nem lehet előre megjósolni. De a jövőnket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
3: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
4: Üdvözlöm Önöket, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóban. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncesziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. A vizsgálatot a Magyar Közút végzi, amely közölte, az M1-es autópálya üzemeltetési és fenntartási, valamint fejlesztési és felújítási feladataiért a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felel, így a munkálatokhoz szükséges terelésekről is ők döntenek. Az MKIF ugyanakkor hangsúlyozta, a koncesziós szerződésben vállalt feladatok műszaki ellenőrzéséért a Magyar Közút a felelős. Hozzátették, minden szükséges adatot átadnak a műszaki ellenőrzést végző Magyar Közútnak. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több ponton is módosíthatják a rendszert, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Megújul a MÁV Plus alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek, a többi között a Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony-Prága útvonalak járataira. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Marad a meleg nyárias idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó hangulatú, szép zenékkel teli péntek délutánt kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. A muzsikáló délután első zenéje Henri Mieux-tan negyedik D-moll hegedű versenyének negyedik tétele, Hilary Hahn a szólista, a brémei német kamarafilharmónia a zenekar és Pávó Jervi a karmester.

Ari Wöhtan negyedik hegedű versenyének fináléja szólt Hilary Hahn szólójával és a brémai német kamarafilharmóniával Pavo Järvi vezényelt. Egy nyitótétellel folytatjuk a legifjabb Bach fiú Johann Christian S. Dur szimfóniájának első tételével, a Concerto Armonico játszik.

Johann Christian Bach S-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Concerto Armonico játszott. Két dal következik most Johannes Brahms szerelmi dal keringőiből, az Opus 52-es sorozat 5. és 6. tételét énekli Marlis Petersen, Stella Dufexis, Werner Güre és Konrad Jarnut, a két zongorista pedig Christoph Berner és Camillo Radicke.

Az Inda ága és a hip-hop című szerelmi dalkeringőt hallottuk Johannes Brahms Opus 52-es szerelmi dalkeringő sorozatából. Maris Petersen, Stella Dufexis, Werner Güra, Kornát Járnót énekével és Christoph Berner, illetve Camillo Radicke zongora játékában. Johann Friedrich Fasch barokk zeneszerző a következő komponistánk. A G-dur nyitány második R-tételét hallgatjuk meg, a Batzdorfi Hofkapelle játszik.

0: Johann Friedrich Fasch G-dur nyitány szvittjének második R-tételét játszotta a Batzdorfi Hofkapelle. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy koncertajánlóval folytatjuk, francia mesék 4 kézre. Szombaton, azaz június 13-án koncertet ad Szentpéteri Gabriella és Szokolai Ádám, a helyszín az Óbudai Társaskör. A programról beszélgetett Szokolai Ádámmal Buda Eszter.
2: Milyen érzések vannak benned azzal kapcsolatban, hogy a mestereddel adhatsz koncertet?
3: Hát, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert hát nagyon különleges nekem ez a formáció a Gabriellával. Hát nekem persze hosszú évekig Gabi néni volt ő. Többféle szál is köt minket az Óbudai Társaskörhöz először, ahol lesz ugye a koncertünk szombaton, hiszen ott ismerkedtünk meg eredetileg a Mozart Klub, amit ő meg Varga Karcsi bátyi vezettek sok éven keresztül. Itt én még egészen kicsi gyermekkoromban kezdtem el járni, és hát Gabi néni ott engem elkarolt kvázi, mert volt egy francia zeneszerző, aki Magyarországra jött, tehát ezekben az években, Michel Szőny, egyébként van magyar kötődése is, és ő keresett fiatal zenészeket, és felkereste Gabriellát ezekben az években, és ő ajánlott engem, hogy foglalkozzanak közösen velem, és hát tulajdonképpen egész tínédzser éveim alatt sok éven keresztül együtt dolgoztunk, mint mentorom volt a Gabriella, és aztán hát én sok évig külföldön voltam tanulmányomra, eddig kicsit ritkábban volt alkalmunk találkozni, de aztán egy pár évvel ezelőtt a mesterdiploma koncertem után újból úgy döntöttünk, hogy összeülünk játszani, és hát annyira gyorsan megtaláltuk ezt a közös hangfétet, mert főleg a négykezes, az ongorás négykezes műfajában különösen egy nagyon érdekes, mondanám, előny vagy különbség az, hogy van egy olyan billentéstechnikánk, egy olyan zenei struktúrákról alkotott véleményünk, ami hát nagyon hasonló nagyon sok esetben, és hát a négykezes műfaj ez egy annyira, mondanám, intim dolog, hogy ugye közel kell egymáshoz ülnünk, néha még egymás kezén keresztül is kell játszanunk, és ez nagyon fontos, hogy sokszor szavak nélkül vagy fél szavakból megértjük egymást, hogy mit gondolunk mind a ketten a zenéről, és ez egy olyan hát munkafolyamatot teremt, hogy nagyon könnyen tudunk dolgozni.
2: Úgyhogy a mestered, tudod úgy kezelni őt, mint egy egyenlő partner, vagy ezért mindig ott van ez a mester-tanítvány viszony?
3: Ez érdekes, mert azt gondoltam, hogy ez nehézség lesz, és közben a próba folyamataink alatt ez kiderült, hogy egyáltalán nem, mert valamiért annyira ilyen módon nem kell egyikünknek sem azt beleképzelünk, hogy most az egyikünk egy másik rangon lenne, vagy bármi, mert hát mind a ketten ugyanolyan tisztelettel vagyunk egymásra. Én számint tanáromra, meg egyszerűen egy csodálatos zenészre, ő pedig hát most már látta, hogy az évek alatt mennyit jutottam előre a gyermekkorom óta, és hát tulajdonképpen teljesen úgy tudunk dolgozni, mint egy művésztárssal.
2: A koncert témája a francia mesék világa, de gondolom ez nem a gyerekeknek szól, vagy nem csak gyerekeknek szóló téma.
3: Egyáltalán nem csak. Hát ez ugye hát maga a daraboknak a nehézsége is olyan, hogy ezt is fiatal zenészek is, de akár gyerekek is bevállalkozhatnak erre, de nagyon sok olyan nehézség van benne, ami akár elsőre nem is tűnne fel, hogy közös játékban is, meg egyénileg is, hogy milyen komoly munkát igényel. Maga a daraboknak a mondani valója is, tehát a Ravelben olyan mélységeket lehet felfedezni, így egészen apró kis motivumokban például. És hát a Szenzon az pedig egy egész zenekarra írodott mű volt eredetileg, ugye két zongorára és zenekarra írta a mester, ennek mi most a négykezes változatát játsszuk itt. Ugye mi jelenítjük meg a zenekari hangszereket is, és a zongoraszólamokat is itt egészen össze kell tömöríteni tulajdonképpen azt mindent, amit leírt a szerző. Hát ez is egy csodálatos kihívás.
0: Szokolai Ádámot hallották, aki tehát mesterével, Szentpéteri Gabriellával ad holnap este koncertet az Óbudai Társaskörben. A műsoron Debussy kis szvitje, Foré Dolly című műve, Ravel Ludanyó meséje és Saint-Saëns az állatok farsangja hangzik el. Most a Ludanyó meséiből idézünk egy tételt, Csúnyácska a pagodák királynője, az Egri Pertis duó játszik.

Ravel Lúdanyó meséi című művéből szólt a Csúnyácska, a Pagodák hercegnője című tétel, az Egri Pertis duó játszott. Lemezajánlóval folytatjuk, megjelent egy új Mozart lemez, a Così fan tutte nyitánya szerepel rajta, az S-dur szimfónia koncertante, a vonós fajta, és a 39-es nagy S-dur szimfónia, a nyitányt leszámítva, tehát csak S-dur művek szerepelnek rajta. Két szólistája van az S-dur szimfónia koncertantének, Julien Chauvin a hegedűs és Amihai Gros a brácsista, és a zenekar pedig az egész lemezen a Le Concert de la Loge együttes. Ebbe az S-dur szimfónia koncertante egyik tételébe hallgatunk most bele.

Mozart S-dur szimfónia koncertántjának befejező tételét játszotta a Julien Chauvin és Amihály Garos, illetve a Le Concert de la Loge kamara zenekar. Egy versenyművel folytatjuk, Carl Maria von Weber S-dur klarinét versenyének harmadik alla polacca tételével, Walter Böjkens a szólista, a Rotterdami Filharmonikus zenekart James Conlon vezényli.

Karl Maria von Weber S-dur klarinét versenyének befejező tételét játszotta Walter Böjkens és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar James Conlon vezényelt. Giuseppe Verdi Simon Boccanegra című operájájának második felvonásából hallgatjuk most meg Gabriele áriáját, Gulyás Dénes énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli.

Giuseppe Verdi Simon Boccanegra című operájának második felvonásából szólt Gabriele áriája Gulyás Dénes énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Visszatérünk a versenyzéshez, újra egy versenyműtétel következik. Antonio Vivaldi G-moll fagott versenyének harmadik tételét játssza Péter Villan és a La Serenissima együttes.

0: Antonio Vivaldi G-moll fagott versenyének befejező tételét játszott a Peter Villan és a La Serenissima együttes. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Térjünk vissza a hétvégi koncertkínálathoz. A hétvégén 2-szer is fellépnek a Pannon Filharmonikusok a Pont Pécs Fesztiválon. Szombaton lesz egy ősbemutató, Sebestyén Áron, Vasarely a Geometria szimfóniája, koprodukciós koncert, vizuális show, ősbemutató és az előadás után beszélgetés az alkotókkal. Az ismeretlenség és újdonság után pedig egy nagyon-nagyon ismert mű következik vasárnap, Mascagni Cavalleria Rusticana, azaz Parasztbecsület című művének a kóruskoncert és opera bemutató változata. Hogy mi mindent lehet ezekről tudni, arról Szejdl Dénes érdeklődött a zenekar igazgatójánál, Horváth Zsoltnál.
2: A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara alapított egy új fesztivált, Pont Pécs címmel. Ez egy összművészeti fesztivál, és tulajdonképpen az egyetem és annak a művészeti kara kíván bemutatkozni abból az aspektusból, hiszen a művészeti kar 30 éves. Ugyanakkor ebben az évben vált teljessé, a művészeti ágak valamennyit oktatják az egyetemen. A legutóbbi elindult intézet, ott színészképzés, filmrendezőképzés, tehát a filmes színészvilághoz kapcsolódó területeket oktatják, és ez a fesztivál egyrészt egy bemutatkozás az egyetemen oktató professzorok munkáiból és tanítványaiból, világhírű szereplőkről is van adott esetben szó, másrészt az ő partner kapcsolataikban felelhető produkciókat hívták Pécsre. És persze vannak olyan művek, amelyeket a helyi művészeti intézmény közösen állítanak színpadra. Mi kettőben vagyunk érdekeltek. Egyrészt Kocsár Balázs, aki a művészeti karnak, a zenei intézetének a vezetője, igazgatója, ő dirigálja majd a Parasztbecsület című operát, amelyet részben, vagy jellemzően olasz énekművészek meghívásával állít színre. No, tehát ebben vállaltunk egy zenekari szerepet, illetve egy új mű is születik. Sebestyén Áron zeneszerző készített egy zenei anyagot Vasarely munkáira. Köztudott, hogy Vasarely Pécset született 1906-ban, tehát a születésnek a 120. évfordulóját ünnepeljük. Nagyon sok minden kötődik ebben az évben Pécset az ő munkásságához, és ez az előadás pedig az ő képi világából, az ő anyagainak a felhasználásával, abból készül egy adaptáció, amely egy 50 perces animált anyagként jelenik meg a letfalon, és Áron pedig ehhez készített egy zenei anyagot. Nagyon izgalmas, mert ahogy divatosan szokás ezt mondani, valahol a világzene határán van, tehát rengeteg klasszikus zenei elemet vonultat föl és használ, ugyanakkor nagyon-nagyon gyakran áthajlik ez az improvizációba, jazzbe. Szabó Dániel kiváló jazz zongorista, a partnerünk, aki ezeket az improvizatív elemeket megjeleníti benne, de nagyon-nagyon sok olyan zenei anyag is van, amely ráépülve a szimfonikus zenekarra a felvételről hangzik, és a kettő együtt fúzionálva szólal meg. Szóval egy igazán összetett munka, kicsit a technika világát is behozza a hangverseny terembe és a szimfonikus zenekar közelébe. Épp most ért véget a próbáknak a sora, holnap még egy főpróba és esti előadás. Nagy a közönség érdeklődés, egy igazán izgalmas kísérlet lesz ez.
0: Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját hallották a Pont Pécs Fesztivál 2 koncertjével kapcsolatban, és ahogy ő is említette, az egyik a Parasztbecsület előadása lesz. Mi is ebbe hallgatunk most bele, a nyitó kórus szól az operából, a Bolgár Nemzeti Svetoszláv Obretenov kórus és a Szofiai Filharmonikus zenekar előadásában Georgi Robeva karmester.

Pietro Mascagni paraszt becsületéből szólt a nyitó kórus, a bolgár nemzeti Svetoszláv Obretenov kórus és a szofiai filharmonikus zenekar adta elő a tételt. Georgi Robev volt a karmester. És maradunk az olasz zenénél, de elevezünk az operától, gitármuzsikát fogunk hallani. Mario Gangi, a zeneszerző, egy 19-20. Század fordulóján élt olasz gitárművész volt. Van neki egy olasz suite című műve, ebből szól most a harmadik tétel, Tarantella a Piedi Grotta di Luigi Ricci című operából. Mario Longhi és Pier Giacomo Buzo gitározik.

A tarantellát hallottuk Mario Ganji olasz szvittjéből, Marco Longhi és Pier Giacomo Busso gitározott. Bár már javában tart a délután, azért most mégis visszatérünk egy nyári napfelkeltéhez. Joseph Haydn az Évszakok című oratóriumának nyár részében van egy híres napfelkeltetétel, ahogy lassan fölemelkedik a nap és fenségesen beragyogja a tájat, és aztán utána következik egy nagyszabású kórustétel, ami a napot köszönti, egy ilyen kis panteista himnusz, és természetesen fuggába torkollik, mint a legtöbb kórustétel az Évszakokban. Ami viszont külön érdekes ebben a napfelkeltében, hogy nagyon-nagyon feltűnő hasonlóságot mutat egy Vivaldi zsoltár feldolgozással, a Laudate Pueri-vel, ahol szintén van egy napfelkelte jelenet, hogy napkeltétől napnyugtáig, és minthogyha Haydn ismerte volna ezt a napfelkeltét, és azt idézte volna föl. Ha valaki kíváncsi a Vivaldi műre, holnap délelőtt 9:30 a Muzika Szakrában éppen ez a Vivaldi zsoltár lesz majd terítéken. De mi most Haydnnél maradunk. A három szólót Christiane Ölce, Scott Weir és Péter Lika énekli, a Berlini Rádió kamarakórusát és az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényli.

József Haydn az Évszakok című oratóriumából szólt a Sie steigt auf kezdetű tercett és kórus. Christian Ölce, Scott Weil és Péter Lika voltak a szólisták, a Berlini Rádió kamarakórusát és az Európa Kamarazenekar Trager Norrington vezényelte. Emlékszem, énekeltük ezt a művet a Zeneakadémián, és annyira a hatása alá kerültem, hogy szinte már-már tudatmódosító szerként működött. Ezt a tételt ezt beállítottam ébresztőnek a telefonomra, és hosszú hónapokig reggelente erre keltem. Ferdinand Hiller a következő zeneszerzőnk, az A-moll zongora 4-es harmadik intermezzo tételét halljuk. Olivier Trenlő a zongorista és a Mingwake Quartet tagjaival játszik.

0: Ferdinand Hiller ámol zongora négyesének harmadik tételét Olivier Trendel és a Mingway Quartet tagjai előadásában hallottuk. 16:30 van.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, elsőként a nyereményjátékunk. Az elérhetőségünk 0630303160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Mik a nyereményeink? Június 13-án, tehát holnap délután a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében lesz 3 órakor a zenebeszéd következő adásának felvétele. Grieg Holberg szvittjének szóló zongora változatát lehet itt megismerni Demény Balázs és Péteri Lóránt által. Aztán 19-én, tehát jövő pénteken este 8 órakor a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek következő eseményére van egy páros belépünk. Szotyori Nagy Gábor és Tóka Ágoston orgonál, Ser Lívia énekel, Borsodi László trombitál, és mindenféle jól ismert zenetörténeti csemegét játszanak. És van egy tárnyereményünk is, egy CD, Bartók Béla második hegedű versenye szerepel ezen a lemezen, Szervánszki Péter és a Székesfővárosi Zenekar előadásában Ferencsik János vezényel. A mai kérdéseink pedig egy S-dur mű környékén játszódnak. A játékzenénk Ludwig van Beethoven Opus 7-es S-dur szonátájának egy tétele lesz. Van egy másik szerzőnek is Opus 7-es S-dur műve, ez egy szerenád. Sőt, ugyanez a zeneszerzőnek az Opus 11-es műve is S-dur mű, az pedig egy kürt verseny. A kérdés, hogy ki ez a zeneszerző? Megismétlem a kérdést, tehát mi most Beethoven Opus 7-es S-dur szonátáját halljuk, de a kérdés az az, hogy ki az a másik zeneszerző, akinek az Opus 7-es műve szintén S-dur és szerenád, és ugyanennek a szerzőnek az Opus 11-es műve is S-dur, az pedig egy kürt verseny. Ki ez a másik zeneszerző? Beethoven Opus 7-es S-dur szonátájának befejező tételét Schiff András játékában halljuk.

Ludwig van Beethoven Opus 7-es S-dur szonátájának negyedik befejező tételét játszotta Siff András. A kérdés pedig egy másik zeneszerző volt, akinek az Opus 7-es műve szintén S-dur, csak nem szonáta, hanem szerenád, és az Opus 11-es műve is S-dur, az pedig egy kürt verseny. A legtöbben helyes megfejtést írtak, Richard Straussról van szó, ő ez a zeneszerző. Érdekes módon, hogy többen írták Mozartot is, de hát Mozart már csak amiatt sem lehet, mert hogy Mozart nem írt ópusz számokat a műveihez, ezért van a köheljegyzék, mert hogy Mozart csak írta a műveket, nem rendszerezte őket, és akkor a Köhel nevű zenetörténész rakta őket sorrendbe, és így aztán a Mozart művek jegyzékszáma nem ópusz, hanem köheljegyzék. Mondom a nyerteseinket, Litván Erika, Muskovics László és Ráfiné Gáspár Anna Mária. Gratulálok mindegyiküknek, és köszönöm mindenkinek, hogy játszott velünk, és folytatjuk a játékot a szavazós játékkal. Milyen fajta aktualitásaink vannak a mai napon, június 12-én? 150 évvel ezelőtt, 1876-ban Nyíregyháza lett az akkori Szabolcs vármegye székhelye, előtte Nagykálló volt a székhely. Állítólag azon is ment a vita, hogy a nagykállóiak semmiképpen nem akartak vasutat, a nyíregyháziak meg köszönettel elfogadták, és aztán Nyíregyháza annyival nagyobbra nőtt, hogy hamarosan az lett a megye székhely. Hát, hogyha a zene látogató, zene szerető magyar embereknek azt mondják, hogy Nyíregyháza, akkor valószínűleg, hogy Szabó Dénes és a gyönyörűen éneklő női karok jutnak eszébe, legalábbis nekem mindenképpen, úgyhogy a nyíregyházi promuzika leánykar egyik felvételét választottam lehetőségként. Randall Thompson Alleluiáját éneklik, ez egy igazi tipikusan szépen angyali hangú női kari tétel. A másik egy haláléforduló, 1984-ben ezen a napon hunyt el Ferencsik János, akinek már több felvételét idéztük a mai muzsikáló délutánban. Az egyik legnagyobb sikere, amit vezényelt, mert hogy számos Bartók és Kodály művet ővit sikere, a Hári János volt. Megjegyeztem minden alkalommal, hogy szerinte a Hári János igazán vidéken ül jól, noha Budapesten volt a bemutató, de hogy sokkal jobban szerették ezt a darabot Budapesten kívül. Ebből idézhetnénk a rávaló emlékezésként a Hári János szvitből a leghíresebb tételt, az Intermezzót. Természetesen Ferencsik János vezényletével. És a harmadik, szintén egy haláléforduló, 2006-ban, tehát 20 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Ligeti György. Ligeti György sokféle stílusban komponált, az 1950-es évek elején akkor nagyon erőteljesen igyekezett betagozódni a Kodály által képviselt népies irányba, és van neki egy három lakodalmi tánc című zongora darabja, ami népdalokat dolgoz fel, igen virtuóz módon, ezt ajánlom szíves figyelmükbe. Szóval a három lehetőség: Randall Thompson Alleluiája a nyíregyházi promuzika leánykar előadásában, vagy Kodály Hári szvitjéből az Intermezzo Ferencsik János keze alatt, vagy pedig Ligeti György három lakodalmi tánca zongoradarab. Írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani a három közül, ameddig meghallgatjuk Robert Schumann D-moll szonátájának második tételét Gidon Kremer és Márta Argerics előadásában.

Robert Schumann D-moll hegedű zongora szonátájának második tételét játszotta Gidon Kremer és Marta Argerich. És megint nagyon érdekes volt a szavazatok alakulása. Volt egy olyan pont nagyjából a zene közepén, amikor mind a három mű pontosan ugyanannyi szavazatot számlált, aztán utána egyszer csak elbillent a mérleg Ligeti György felé. Többen írták, hogy igazából minden hármat szívesen meghallgatnák, na de azért a legritkábban Ligetit hallani, és kíváncsiak. Na, szóval akkor így most a három lakodalmi táncot fogjuk meghallgatni, ez egy 1950-ben született darab, és van neki kórusmű változata is, az négy tétel, tehát négy lakodalmi tánc, ez viszont egy zongora darab és három lakodalmi tánc. Népdalokból rakta össze Ligeti, és hasonlít az anyaga a zongora kíséretes kórusműre, de ez így egy teljesen önálló zongora darab. Frederik Ullén zongorázik.

Ligeti György három lakjonálmi táncát Frederik Ullén előadásában hallottuk, és egy kis érdekesség a korabeli zenei világról, hogy volt neki ekkoriban másfajta népi jellegű műve is, és volt olyan, ami nem ment át a cenzúrán, mert hogy azt mondták, hogy túlságosan dekadens egy szocialista országhoz, és ő védekezett azzal, hogy erdélyi születésüként pontosan hallotta, hogy mit játszanak a népi zenészek, és hogy azok időnként kifejezetten bitonális és modern hangzású dolgok voltak, de ezt akkor neki Budapesten senki nem hitte el. Ottorino Respighi három korájából fajgatjuk meg most az elsőt, a Nun Comder Haydn Highland, hogy egy kis adventi hangulatba kerüljünk így júniusban. A BBC Filharmonikus zenekarra játszik, Edward Downs vezényel.

0: Ottorino Respighi három korál című művéből hallottuk az elsőt, Nuncom der Heiden Highland, Jöjj népek megváltója, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Dance vezényelte. Most hamarosan hírek következnek, és a hírek után pedig egy érdekes zeneszerzővel, Leopold Hoffmannal folytatjuk. Mesélek majd egy kicsit róla, ő Mozart kortársa volt, és volt különböző fajta állásügyletezésük is egymás mellett, úgyhogy érdemes őt is egy kicsikét föltenni a zenei térképünkre. És 17:30 természetesen lesz majd ma is tippjáték, ma egy nem teljesen ismeretlen, inkább félig ismerős műre számíthatunk. 17:00 van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Visszavonta a Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkaképekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kisbusz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínű elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Kortárs magyar művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Az Idő érintése című tárlaton a Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásait mutatják be a krakkói művészetek palotájában. A július 26-áig látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáit állítják ki, a festészet, a szobrászat, a grafika és az iparművészet számos ágát felvonultatva. A kiállítás középpontjában a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok és a közös történelmi emlékezet áll. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vác-Tokai Vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az ingyenes rendezvényt este a Balkánfanatik koncertje és tűzi játék zárja. Az elővágtán indulási logot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Marad a nyeleg nyárias idő, esti keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Futózáporok holnap keleten fordulhatnak elő. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Csak elszórtan lehet kisebb eső az este folyamán. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Régi zenei élmények Eszterház attól a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem, és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Ahogy a hírek előtt ígértem, Leopold Hoffmannal ismerkedünk meg egy kicsikét. Leopold Hoffmann nem rokona Ernst Theodor Amadeus Hoffmannnak, ő nem egy német, hanem egy osztrák zeneszerző, méghozzá Haydn és Mozart kortársa. 1738-ban született, néhány évvel később, mint Haydn, és 1793-ban hunyt el Bécsben, 2 évvel Mozart után. Sokféle művet hagyott hátra, és életének egy viszonylag nagyobbik részében a bécsi Stephansdomban működött, 1772-től kezdve haláláig. Ami az érdekes volt ebben az időszakban, hogy visszautasította a császári kápolna megkívását, hogy legyen annak is az igazgatója, aztán 2 évvel később megpróbált pályázni rá, akkor viszont meg már nem vették föl. 1791-ben már betegeskedett, és május 9-én saját kérésére Mozartot kinevezték a segédkarnagyává. Ez ráadásul nem elég, hogy megalázó volt félig meddig Mozartnak, hogy Hoffmann segédkarnagya lehetett a Stephansdomban, de pénz nem is járt az állással. Viszont Mozart joggal feltételezhette azt, hogy esetleg Hoffmann halála vagy végleges nyugdíjazása után megkaphatja ezt az állást. A történet aztán fordítva alakult, hiszen Mozart még 1791-ben meghalt, és Hoffmann pedig megtartotta az állását egészen haláláig. Na de milyen zenét írt Hoffmann? Most a D-dur fuvola versenyének 3. tételét hallgatjuk meg. Emmanuel Pahu, a szólista, a berlini Haydn együttes kíséri.

Magam részéről én azt mondanám, hogy nem írt Leopold Hoffmann annyival rosszabb zenét Mozartnál, mint amennyivel ismeretlenebb nála, legalábbis ez a tétel egészen virtuóz volt. A D-dur fúval a verseny befejező tételét játszotta Emmanuel Pauly és a berlini Haydn együttes. Jean-Baptiste Lully műveivel folytatjuk, azaz művének két részletével, az Urhatnám Polgár Suite-ből szól a Saraband és a Jig, a Le Concert des Nations együttes játszik Jordi Savall, a karmester.

Jean-Baptiste Lully az Úrhatnám polgár szvittjéből szólt két tétel, a Sarabande és a Jig, a Le Concert des Nations együttes Jordi Savall vezényelte. Érdekes az, hogy a Bach szvitekből a Sarabande tételt azt leginkább lassú ételként ismerjük, de egyébként a Sarabande korábban egy gyors tánc volt, és fokozatosan egyre lassabban és kimértebben járták, hát ez a Sarabande itt az imént kifejezetten gyors volt. Félix Mendelssohn C-moll zongora triójának második Andante Espressivo tételét hallgatjuk meg a folytatásban, az Izrael zongora trió játszik.

Mendelssohn C-moll zongora triójának második tételét játszotta az Izrael zongora trió. József Miszlivecsek G-moll szimfóniájának nyitótétele következik, az Orfeó barokzenekar játszik, Misi Geiger karmester.

József Miszlivecsek G-moll szimfóniájának első tételét játszotta az Orfeo barokk zenekar, Micsi Geig volt a karmester. Feltűnő hasonlósága volt ennek a szimfóniának egyébként József Haydn 39-es G-moll szimfóniájához. Lehet, hogy az volt a minta. Rachel Portman zenéje következik, a Csokoládé című film kísérő zenéjéből szól a részlet, az Air Studios zenekart Davis Snell vezényli.

0: A Csokoládé című filmzenéjéből hallottunk részletet az Air Studios zenekar és David Snell előadásában. Rachel Portman volt a zeneszerző. Egy perc elmúlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz. A mai tippelőzenénk azért annyira nagyon-nagyon nem ismeretlen, valószínűleg többen fogják ismerni, akik viszont nem ismerték eddig, azok meg ismerjék meg, mert jó zene. Úgyhogy írják meg nekünk, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy melyik korszakban alkotott, milyen stílusú művet hallunk. A szokásos elérhetőségeinken 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Következik a zene.

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Én első alkalommal úgy találkoztam ezzel a zeneművel, hogy ilyen kamaszkoromba bekapcsoltam a Bartók rádiót, és ez a tétel szólt, és az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy hú de Haydn ez a zene. Hát aztán kiderült, hogy nem Haydn. Ennek ellenére kaptam több tippet Haydnre is, Mozartra is, illetve még Rossinire is, és hát ebben is sok igazság van, mert azért az ilyen örökmozgó zenék azok jellemzően Rossinihez kötődnek. De a zeneszerző Schubert volt, ezt is többen tudták, sőt volt olyan, aki írta, hogy játszotta a művet. Úgyhogy Schubert első szimfóniájának befejező tétele volt ez. Megjegyzik többen ezzel a szimfóniával kapcsolatban, hogy hát ez még azért nagyban a bécsi klasszikusok örökségét hordozza, lám adott esetben el lehetne képzelni akár a Haydn, akár a Mozart szimfóniák sorában is. A bécsi filharmonikusok játszottak, Riccardo Muti volt a karmester. És ha már szóba került a Rossini, akkor Rossinivel folytatjuk. A Les Soirées Musicales, azaz Zenés Esték című sorozatból hallgatjuk meg a Tivornya című tételt. Bruce Ford énekel, Roger Vignolet zongorázik.

Rossini zenés esték című sorozatából a Tivornyat című tételt énekelte Bruce Ford, Roger Vignolet zongorázott. Megy Smetana az Eladott menyasszony című operájából következik most a polka, a bécsi filharmonikusokat James Levine vezényli.

Ez volt a Polka Bezsi Smetana az Eladott Messz menyasszony című operájából, a bécsi filharmonikusokat James Levine vezényelte. Nicolas Vallée, francia lantművész, avignoni burréja következik most, Paul Odette játszik lanton.

játszott a Lanton. És akkor most Carl Philipp Emanuel Bach Ámol Gordonka versenyének befejező tétele következik, és egyúttal ez lesz a mai muzsikáló délután befejező tétele is. Roman Ditta, a szólista, az Anima Muzicae Kamarazenekarral játszik.

0: Carl Philipp Emanuel Bach A-moll Gordonka versenyének záró tételét játszott a Romandita és az Anima Muzicae Kamara zenekar. Ezzel véget ért már a muzsikáló délután, és mivel péntek délután van, most a súgójuk következik. Akik kíváncsiak a Bartók Rádió kulturális ajánlataira, azok maradjanak velem. Még a következő órában elmondom, hogy miket találtunk, amit érdemes lenne megnézni, meghallgatni, utána járni. Akik most átadják magukat a hétvégének, azoktól pedig elköszönök. További szép estét kívánok kollégáim Csík Gabriella és Padi Géza nevében is. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
2: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Kvártett következő műsorában Bartók Béla táncvittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
3: Egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
4: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
5: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
4: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
6: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
4: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
7: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
4: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Irodalom és képzőművészet.
1: Annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is.
0: Irodalom, bor és jazz.
2: Az a cél, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezzük, mint hogy egy otthon lenne.
0: Régészet és énekszó Egerben.
3: Szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is.
0: Ezek a mai súgójuk témái, melyekben szó lesz az ünnepi könyvhétről, a hozzá kapcsolódó programokról, a képzőművészként is tevékenykedő Nagy Lászlóról, a szakrális művészetben alkotó nem Csics házas párról, az Egri régészet napjáról és a sétáló énekszóról. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ezen a hétvégén az irodalom lengi be az egész országot. Csütörtökön megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Budapesten, melyhez számos esemény kapcsolódik szerte az országban. A pesti belvárosban a könyvek mellett koncertek, bábelőadások, felolvasások, beszélgetések, dedikálások, író-olvasó találkozók is várják az irodalom szerelmeseit. Elsőként az esemény főszervezőjével, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével, Gál Katalinnal beszélgettem.
4: Az ünnepi könyvet senkinek nem kell bemutatni, mégis talán érdemes végig tekinteni egy kicsit, hogy mi a célja egy ilyen eseménynek. Hogyan gondolkodtak a szervezőkkel, amikor megtervezték az idei könyvhetet?
5: Egyrészt a 97. tehát látszik, hogy nem egy vadonatúj ötlet. Ez a magyar irodalom ünnepe 1929-ben volt az első, és azóta 1957 kivételével minden évben megtartották. Itt a mostani, ez talán a minden idők legtöbb kiállítóját mozgósító rendezvény. 204 kiállítónk van, tehát 204-en rendelkeznek standdal. A Vörösmarty teret már rég kinőttük, tehát a Vörösmarty tér, a Vigadó tér, és végig a Korzón megyünk az Erzsébet híd irányába, ott végig a könyvkiadók meg a könyvesek sorakoznak. Ez a mostani, nem tudom, hogy ez különlegesebb, mint az összes többi, mert az elmúlt években is teljes teltházunk volt. Ez azt jelenti, hogy próbáltunk így bemérni ilyen drónos módszerekkel látogatószámot. A csúcs az, amikor jön 70 ezer ember, az tuti, hogy megmozdul a 3,5 nap alatt. Két nagy színpadunk lesz, ahol folyamatosan programok mennek. 100-nál több program lesz. A programok délelőtt 10-től este 10-ig zajlanak, minden este egy-egy koncert van. Maguk a standok elvileg 10-től este 7-ig nyitva vannak, de szombaton például este 10-kor is van nyitott stand, mert világítás az van valamennyire, sokáig fény van, tehát jönnek az emberek, ha tudnak, akkor vásárolnak, vagy csak körbejárnak. Mint minden évben, a 2025-ben megjelent könyvekből a Szép Magyar Könyvek díjait is itt adjuk át, amelyeknek van mindig színvonal a zsűrije, most Révész Emese a zsűri elnöke, és Rényi András, Babucs Éva a tagjai, és még sokan mások, milyen több fokozatú zsűriről van szó, de a zsűri díjat nem csak az Egyesülés zsűri ad ki, hanem vannak olyanok is, akik évek óta tért kérnek, például a főpolgármesternek van díja, a mindenkori kultúrával foglalkozó minisztériumnak is van díja, a mindenkori köztársasági elnöknek, Tudományos Akadémiának akkor van egy kimondottan a legszebb borítóra vonatkozó külön díj. Ami még nagyon speciális ebben a rendezvényben, hogy itt lehetőség van arra, hogy a szerzők, az írók személyesen is találkoznak a rajongó táborukkal, ami azt jelenti, hogy olyan 2004-2010 a most összegyűjtögetett dedikálások száma, ami ott végig a Dunakozón, a Vörösmarty téren, a Vigadónál fognak sorjázni a népek, és találkoznak íróinkkal, akik ez alkalomra könyveket is jelentettek meg. Mi ezt már nem cenzurázzuk évek óta, mert hát az nem való, mindenkinek más tetszhet, nem mondhatjuk, hogy ez jó, ez nem jó, ez színvonalas, ez nem annyira, hanem kiadónkénti csoportosulatásban fenn vannak az oldalainkon az ünnepi könyvhétnek. Facebook oldalán, a TikTokon, az Instán, mindenütt fenn vannak a listák a weboldalunkon, tehát kikereshető, hogy mikor, hol, helyszínen is táblák jelzik, hogy hol, mikor, ki dedikál és mit. Úgyhogy azért ez már önmagában azt jelenti, hogy muszáj, hogy nyüzsgés legyen. Hát nagyon izgulunk, hogy ez évi is sikerüljön, és jöjjenek az emberek, vásároljanak, és hallgassák a színpadokon zajló könyvbemutatókat, vegyenek részt a gyerekek a zsibongóba, nekik külön színpaduk is van, ahol báboznak, gyerekzenekarok lépnek fel. Tehát úgy képzelem el, hogy ilyen sokszínű megmutatja a magyar könyvkiadásnak minden ágát, profilját. Szokás azt mondani, hogy a mai fiatal az égeneráció nem olvas, meg hogy veszett fejszényele a Gutenberg galaxis. Ilyenkor ezen a pár napon azért semmiképpen sem úgy néz ki ez a dolog, mert a kiadók szemfülesek, és meg is akarnak élni. Ami azt jelenti, hogy figyelik, követik a különböző korosztály igényeit és kíváncsiságát. Tehát a úgynevezett young adultnak nevezzük már ezt a kategóriát, ami régen mondjuk olyan csíkos könyvnek felel meg. Hatalmas sorok állnak, ezek a fantasy és a romantika ötvözetében működő sorozatok és kiadványok, amikben van sok magyar népszerű szerző is. Ilyen sorok szoktak állni Lakatos Leventénél, Leiner Lauránál, ahol fél napokat eltöltenek a fiatalok, és elsősorban úgy néz ki, hogy a lányok olvasnak inkább ebben a korosztályban, akik ott piknikelnek, még rájuk kerül a sor, amíg a szeretett szerzőjükhöz eljutnak, készülnek a szelfik, tehát van egy nagy mobilitás, mozgás, vidámság, élet, tehát általában most olyan, mintha egy szellemi oázis lenne ez a néhány nap azok számára, akik a könyvkultúrában valamennyire elmerültek, vagy éppen beleléptek. Családi program, hiszen a gyerekek számára, felnőttek számára egyaránt van folyamatosan program. Benn van a város szívében, könnyen megtalálható. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy csütörtöktől kezdetét veszi a 97. ünnepi könyvhét, és vasárnap estig tart ott ezen a terepen, de nem csak itt, mert ez egy országos rendezvénysorozat. A kiadványunkban láthatók, meg hirdetjük a programjukat is, ami hozzánk befutott, az közel már 40 helyszín az országban, ahol lesz ünnepi könyvhét. Sokszor a könyvtárhoz kapcsolódik, vagy egy könyvesbolthoz, vagy már van megszokott helye. A nagyvárosokban feltétlenül, de kisebb településük is adnak arra, hogy náluk az ünnepi könyvhét valamennyire megjelenjen. Úgyhogy szerintem ez egy országos népünnepé, aminek örvendezünk immáron a 97. éve.

0: Ahogyan az imént a könyvhéttel kapcsolatban Gál Katalintól is hallották, több mint 40 településen kapcsolódnak a könyvhét programjaihoz. Balatonfüreden például most zajlik a Könyvbor Jazz Fesztivál. Fellegi Lénárd Foki Róbertet hívta fel, hogy érdeklődjön a részletekről.
1: Esik szó egy programsorozatról, e hét péntek szombaton Balatonfüreden rendezik a Könyvbor Jazz Fesztivált. Foki Róbert a Füredkult Kft. Ügyvezető igazgatója, őt kérdezem. Mivel nagyon sokszínű a programsorozat, először úgy szól a kérdés, hogy van-e tradíciója ebben a formájában az esemény sorozatnak?
2: Igen, van tradíciója. Az esemény sorozat minden év június közepén kerül megrendezésre, és alapvetően az ünnepi könyvhéthez csatlakozunk. Ez a jelenleg június 11-e és 14-e között kerül megrendezésre ez a rendezvény, a mi Könyvbor Jazz Fesztiválunk itt Balatonfüreden. A hivatalos részeként valósul meg, ugye, ami Pestről indul, és itt már 15. éve csináljuk mi is ezt a rendezvényt, amely egy tradicionális rendezvény, egy festő környezetben, Balatonfüred reformkori város részében. A kulturális rendezvény a zenék, a vetők és nedők alapélmény köré szerveződik alapvetően, hiszen könyvbor és jazz fesztiválról beszélünk, így a rendezvény három alappillére az irodalom, a gasztronómia és a zene.
1: Balatonfüreden merre érdemes keresgélni az események után? Hány konkrét helyszín lesz?
2: Ha úgy veszük, akkor igazság szerint egy konkrét helyszín van, ez pedig a Balatonfüreden a Blaha utca fog lehetőséget adni ennek a rendezvénynek. Erről azt kell tudni, hogy ugye nagyon sokan itt vannak Balatonfüreden hétvégén, és az a Tagore sétány fölött egy utcával helyezkedik el, tehát nagyon könnyen megtalálható igazság szerint a rendezvény. A rendezvényen belül amúgy különböző helyszínek és helyek is vannak. Egyik, hogyha amit megemlíthetek, van egy modern műtárunk, ami előtt könyvárosítás fog zajlani. Megjelenünk mi is, mint a Füredkult, hiszen nekünk is van egy könyvárosító shopunk, ugye hiszen mi kiállító helyeket kezelünk, a Jókai Emlékházat, a Vasszali Villát, az Eszterházi Kastélyt, a Vitalláziom, az mind a cégnek az égisz alatt működik, és nagyon-nagyon sok könyvünk van, mi a saját könyvünkkel is kivonulunk erre a rendezvényre, és mellette még a Líra fog megjelenni, akik szintén nagyon sok és szép könyvvel szeretnék népszerűsíteni, bízunk benne, hogy a szép számú közönséget. Tehát a Blaha utca, ugye alapvetően a modern műtermelet a Blaha étterem teraszára is várjuk a kedves érdeklődőket. De azt még szeretném elmondani, hogy magát az utcát azt nagyon szépen fel fogjuk költöztetni, hiszen az a cél, ugye, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne. És azért nem csak magában a Blaha étteremnek a teraszán, hanem mellette egy kis színpadot is fogunk építeni, ahol mind a jazz akadémisták, akik feltörekvő tehetségek, mind pedig jazz koncerteket fogunk a közönségnek megmutatni. Természetesen, ugyanvel alapvetően a 97. könyvhéthez csatlakozunk, ezért nagyon fontos, hogy számunkra a könyv is, a bor és a jazz mellett, úgyhogy számtalan könyvbemutatóval, író-olvasó találkozóval készülünk. Fontos kiemelni, és nagyon szeretném, hogy a Balatonfüreden működik a Quasimodo Alapítvány, ennek a vezetője Cserép László és Urbán Ildikó, akik nagyon sokat tesznek ezért a rendezvényért már az elmúlt 15 évben, alapjai és pillérei ennek a rendezvénynek. A mi feladatunk a Füredkultnál, hogy a programokat színesítsük, és magában az esti művészeti feladatainkat ellássuk, de fontos, hogy tőlük indul minden. Kiemelnék alapvetően egy-két eseményt. Június 12-én pénteken I.S. Gyula válogatott levelezéseivel indulunk majd. Ez I.S. Mári és Babus Antal a könyvszerkesztői mutatnak be a Blaha étterem teraszán, valamint úgy szintén 12-én 17 órán kezdette Szombati Gyula színművész. Nem kell annyi Pábi Jubi című könyvének bemutatójára kerül sor, dedikálással a Blaha utcának színpadán. Lesz egy nagyon jó beszélgetés Nők a borokról címmel, hiszen nem csak férfiak, hanem most már egyre több női borász is van, és velük is lesz egy beszélgetés, egy kis borkostóval egybekötve, majd pedig a nézők megismerkedhetnek Szof Áron Ellenforradalom című könyvével és a szerzővel is. És Tamler Ábel, vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője fog vele beszélgetni. Programunk ugye másnap 13-án 15-re kezdett el, Prasznovszky Mihállyal fog folytatódni, aki belehalt a halhatatlanságba című könyvének a bemutatására kerül majd sor. A könyv Madács Imre felesége, Fráter Erzsébet történetét feldolgozó könyv. Természetesen a krimi kortárs irodalom sem maradhat ki egy jó könyvhétből, így Hász Róberttel és Kolarics Krisztinával Nagy Koppány Zsolt költő fog beszélgetni. Finom borok, és aztán majd borkostolok kísérletében. Nagyon színes programmal várjuk majd a Könyvbor Jazz Fesztiválra látogatókat és az érdeklődőket.

0: Szombaton estig tart tehát még Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivál. És még mindig nem fogytunk ki az irodalmi témákból. A héten nyitott meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Bőrömön Országsütát című kiállítás. A tárlat az elsősorban költőként ismert Nagy László grafikus munkáit mutatja be, megismerhetjük könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, olajfestményeit is. Digitális animációval életre kelnek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek. Kádár Dóra a kurátorral, Bartal Máriával beszélgetett.
1: Érdekessége az ennek az életútnak, és a kiállításunkban is ez központi szerepet tölt be a koncepcióban, hogy annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett, és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is, úgyhogy az egész kiállítás koncepciójában központi, hogy őt intermediális művésznek nevezzük, aki képzőművész, alkotóművész és költő egyszerre, és ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok.
2: Kapunk egyfajta képet a 60-as, 70-es évek világáról, a művészbarátságokról is. Itt, hogyha a képzőművészetet említjük, akkor Kondor Bélát érdemes szóba hozni.
1: Igen, nagyon fontos küldetés ennek a kiállításnak, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek közéletével, akkori művészeknek a kapcsolatrendszerével, a lehetőségekkel is megismerkedjen elsősorban ugye a fiatalabb generáció, akiknek ezek novumok, de hangsúlyozzuk kiállított képekkel, képaláírásokkal, hogy ő a képzőművészek patronálójaként is nagyon fontos szerepet töltött be. Az Élet és Irodalom folyóirat képszerkesztője volt, és nagyon sok fiatal képzőművész neki köszönhette, hogy alkalmilag bevételhez jutott, hiszen a rajzaikat, festményeiket felhasználták.
2: Ezeket a korabeli újságokat, illetve egykori dokumentumokat, köztük bizonyítványokat, köteteket is láthatunk, és mi egyebet még Nagy László képzőművészeti munkáiból?
1: Nagyon sok különböző technikával készült alkotás került a kiállításba. Nagy László örökösei nagyon készségesek voltak, így egy nagyon-nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, a legelső rajzfüzetektől kezdve a korai időszaknak az akvarelljei és az olajfestményein át, a későbbi időszaknak a profán ikonjait is látjuk, majd pedig azokat a tusrajzokat, részkarcokat, amelyeket a feleségének, Szécsi Margitnak a köteteihez készített, hiszen ő illusztrátorként is ismert volt, ezen kívül Dylan Thomas kötetéhez készített cinkarcokat. Szerettük volna megmutatni, hogy az alkotás folyamatnak a különböző fázisai nyomon követhetőek, így visszatekintve a 2026-ból, tehát látunk itt nyomólemezeket, látunk skicceket, a kéziratos füzeteket, ahol a versek és a rajzok egymás mellett vannak, és az elkészült alkotásokat is nyomon követhetjük.
2: Az ismert walesi költőre utalva, ahogyan említette, olvasom, hogy már az 50-es évek második felében missziója volt Nagy Lászlónak, hogy megtanuljon angolul, pont azért, hogy William Blake verseit is eredetiben tudja olvasni, és később fordította is.
1: Igen, ebben az időszakban Európa könyvkiadónál megjelent kiadvány kapcsán újra fellendül az érdeklődés William Blake-nek a szövegei iránt, és ami Nagy László szempontjából érdekes, hogy az úgynevezett ilyen illuminált kéziratai ihletik őt arra, hogy szövegről és képről ne két egymástól elválasztott médiumként gondolkodjon, hanem a kettőnek az interakcióját figyelje. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy egy önálló terem foglalkozik a kiállításon Nagy László vizuális költészetével és képverseivel is. Ezt a emigráns alkotóknak, a párizsi magyar műhelynek a alkotó közösségével párhuzamosan mutatjuk meg, és számos olyan alkotónak a munkája is megtekinthető a kiállításon, amely tulajdonképpen irodalmat és képzőművészet, tehát nem egymástól elválasztott területként jeleníti meg, hanem bizonyítja, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az interakció. Ezek a képversek, vizuális költemények mutatják, hogy egyszerre olvasunk, nézünk, fogadjuk be vizuálisan, és értelmezzük ezeket az alkotásokat.
2: A kiállítás első termében beszélgetünk, de ahogyan mondta, akkor tehát ezek a képversek egy másik részben találhatóak. Körbe lehet menni?
1: Körbe lehet menni, igen. Tehát aki a kiállító látható térbe érkezik, egy nagyon izgalmas, multimédiás térbe érkezik. Ebben a élő és a kiállításra invitáló alkotó térben tulajdonképpen felemlíthetjük együtt azokat a tereket, amelyek Nagy László számára fontosak voltak, tehát Felsőiszkázt, a szülőfalut, Budapestet, ahova megérkezik, a műhelyt. Ugyanebben a teremben kapnak helyet Nagy László feleségének, Szécsi Margitnak a munkái, néhány verse, illetve azok a kötetek, amelyeket Nagy László illusztrált.
2: Csodaszépek ezek a grafikák, a ceruza rajzok, de ahogyan mondta, láthatunk olajfestményeket is, a híres ikonokat is?
1: Igen, igen, ezek a következő teremben találhatók. A második terem a bolgár tartózkodásnak az idejét eleveníti fel, illetve a népi kollégiumi mozgalommal való kapcsolatát Nagy Lászlónak, tehát a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk. Helyet kap egy nagyon különleges olajfestményt, amit erre az alkalomra restauráltak. Ez az egyetlen képi emlék a fényképeken túl, egy alkotás, ami a fiatal Nagy Lászlóról született. Ösztöndíjat kapott, hogy fordítsa a bolgár költeményeket magyarra, és másfél évet töltött Bulgáriában. Ebből az időszakból nagyon sok tárgyi emlék maradt meg, hála Istennek, különböző kéziratai, amelyen keresztül fel tudjuk eleveníteni, el tudjuk képzelni, hogy egy fiatal faluról érkezett költő hogyan próbál integrálódni az új közegbe. Láthatóak itt azok a könyvek is, amelyek egész élete folyamán nagyon fontos küldetés volt számára a bolgár népköltészetnek, a bolgár költészetnek, illetve a délszláv népköltészetnek az alkotásait magyar nyelvre átültetni, integrálta is a saját költészetébe az ő fontos előképei, József Attila és Ady Endre is külön szerepet kap, és a kiállításnak az záró helysége egy folyosó, amelyben mint egy könyvbe lépünk bele. Itt emlékezünk azokra a kötetekre, amelyek az ő nevéhez, mint műfordítóéhoz kapcsolódnak. Dylan Thomas, García Lorca kap ebben a térben külön kiemelt szerepet. Nem csak, hogy fordította az ő munkáikat, hanem illusztrációkat is készített a kötethez, illetve olajfestményei is emlékeznek a Lorcával való kapcsolatára.

0: Nagy László képzőművészeti alkotásai után maradjunk a képzőművészetnél. A budapesti Színország galériában a Nemcsics Antal Takács Magdolna házaspár munkái együtt várják most a közönséget. Nemcsics Antal alkotásai állandó kiállításként vannak jelen, de felesége a nemrég megnyílt tárlaton került reflektorfénybe. Mihály Janikó járt a megnyitón, és Feledi Balázzsal, illetve Nemcsics Ákossal, a házaspár egyik képzőművész fiával beszélgetett.
1: Különleges helyszínen vagyunk, a Színország galériában, a Nemcsics emlékházban. Pár perccel ezelőtt nyílt meg Nemcsicsné Takács Magdolna emlékkiállítása, ahol a bevezető szavakat Feledi Balázs művészeti író mondta. Személyesen is ismerte Takács Magdát, ahogy a képei aláírásán olvassuk. Milyen emlékei vannak róla? Örülnék, hogyha összefoglalná, hogy mit tud elmondani az ő művészetéről. Ki volt ő?
2: Mielőtt Takács Magdolnáról vagy Magdáról szólnék egy pár szót, mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy itt a háznak a nagy vezető személyisége Nemcsics Antal professzor, festőművész, aki a magyar színdinamika és a magyar 20. századi festészet kutatásában egy óriási személyiség. Ő ugye a férj, és hát a feleség Takács Magdolna, és fantasztikus abból a szempontból az ő életük, nagyjából ők egyidősek, mert 1926 és 27-ben születtek, borzasztóan nehéz időszakban kerültek a képzőszi főiskolára, mindketten 1945-ben és 1950-ben diplomáztak és kerültek ki a pályára. Nagyon érdekes, hogy a házasságkötés 1951, tehát egyel később, és nem egy osztályba jártak, ilyen, hogy osztály, ilyen fogalom van a képzőművész képzésben is, ami azt jelenti, hogy egy osztályt egy jelentős festőmester vezet, és ők más mesternél tanultak, mert Magda Bernát Aurél növendéke volt, és Antal pedig Szőnyi Istváné, és Szőnyi akkor már nem volt teljesen egészséges, de különböző segítségek is voltak számára, tehát Kmeti János is, és Kontuli Béla tanította még Nemcsics Antalt. A mai ünnep azért is nagyon fontos, mert 100. születésnapja volna Magda nénének, egy különleges életút, amelyet nem lehet a párja nélkül, a férje nélkül értékelni, tehát egy nagyon izgalmas tehetségként tűnt fel a képzőszi főiskola első éveiben, és ez a kiállítás jellemzően az ő autonóm képzőművész törekvéseit mutatja be, fantasztikusan eleven korai rajzait, 45 és 50 között, amelyeket a főiskolán, a Bernát osztályon és nagyon tanulságosak, izgalmasak, és 1950 körül és 50 után lehetősége volt a fiatal párnak, hogy fölkeressen olyan művésztelepeket, alkotóházakat Nagymaroson, Zsenyén, Sárospatakon, ahol ezeket az oldott, impressionisztikus, nagyon eleven a Bernáti iskolát képviselő, nagyon izgalmas munkáit készítette, és hát nem sokkal később nekifogott élete tulajdonképpen főművéhez, amikor ő egy restaurátori ambíciót is érzett magában, még igazán restaurátor képzés nem is volt a főiskolán, akkoriban jött létre, ami az ő egész munkásságát megalapozta, és nagyon nevessé tette, hogy Bruegelnek egy fantasztikus képét lemásolta, és ez a Szent János prédikációja, és hát ez egy hihetetlenül bonyolult feladat volt, évekig dolgozott rajta, és nagy elismerés aratta ezt a képet. Ez csak azért fontos, mert ez a restaurátori életútnak egy fontos hozadéka a másolási képesség, a magas szintű megismétlése annak, amit korábbi időszakok is képviseltek. Na most ez a pálya ív, tehát később másképpen alakult, mert a férjével való együttműködés keretében tulajdonképpen a magyar murális művészet, közösségi művészet, templomi művészet során rengeteg olyan egyházművészeti alkotást hoztak létre, amelyeket ketten alkottak, tehát Nemcsics Antal és Nemcsics Né, akkor már Takács Magdolna, amiben az ő segítsége nélkülözhetetlen volt. Egyrészt a szellemi, a tervezési fázisban, másrészt a kivitelezésben is, ezzel ő is beírta magát, Nemcsics Antal életműve és az egész magyar szakrális művészetnek az aranykönyvébe. Ez a kiállítás tehát azt mutatja, hogy a fiatal pályakezdő Takács Magdolna milyen kitűnő festő vezetői képességekkel rendelkezik, és nagyon fontos látnunk azt, hogy a család készített egy olyan összeállítást is, egy olyan dokumentációt, ahol a teljes tevékenységnek a nyomait fölmérhetjük, és ebben a kiállítást tulajdonképpen teljesen egyedülálló. Izgalmas vitakérdés lehet az, hogy egy 60 évig együtt élő házaspárnál mennyire lehet valaki önálló személyiség, önálló művész, vannak természetesen ilyen példák is, ők is önálló személyiségek, de évtizedekig az együttes munka az nagyon közel hozta őket szellemiségben is. Ez a kiállítás azért felfedező értékű, mert mutatja az önálló szuverén Takács Magdolnának is a festői életívét és munkásságát, a fantasztikusan erős felkészültséget, a kreativitás, ötletgazdagságot, hogy ők nagyon erősen közös hitben alkottak. Egész életük vitele és munkásságuk a vallásgyakorlás jegyében, az egyház közelítésben és a szakralitásban is találkozott, és ez a nagyon erős kohézió, ez átszellemíti ezt a kiállítást is.
1: A Nemcsics művész házaspárnak a fiával, Nemcsics Ákossal beszélgetek. Ákos, miért tartottátok fontosnak az, hogy a szüleiteknek a házát ne magatok használjátok, hanem közkincsé tegyétek, és egy galériát alakítsatok itt ki?
3: A szüleink végrendelete úgy szólt, hogy próbáljuk az ő munkásságukat életben tartani, és hát így a testvéreimmel úgy döntöttünk, hogy az állandó látogatottság okán nem csak a műveiket állítjuk ki, hanem egy ilyen időszaki változó kiállítássorozatot létesítsünk, és hát igen nagy neveket sikerült bevonzani, Konok Tamás vagy Prokop Péter, aki egyébként évfolyamtársa is volt. Édesanyánknak most van születésének a 100. évfordulója, és ekkor egy ilyen áttekintő kiállítást rendeztünk. 5 évvel ezelőtt kiállítással mutattuk be az életművét. Annak a címe Szakmai nagyszerűség és alázat. Ez azt hiszem jól reprezentálja azt, hogy édesanyánk szakmailag fantasztikusan magas szintű volt, tehát például ő volt egyik azon kevesek közül, akit a mesterképzőre ajánlott a mestere, és hát ennek a keretén belül történt ez a Feledi Balázs által is említett Rajkel képnek a másolata, amit hát dokumentáltan a nagyon kevés másolatok közül a legeslegjobbnak ítélt a szakmai grémium. Valóban fantasztikusan professzionális volt, és azt azért itt meg kell említeni, hogy a egyéni ambícióit alárendelte a közös munkának. Képzőművészetben a kivitelezés legalább annyira fontos, mint a koncepció. Hát azt végül is együtt beszélték meg, de főleg édesapámnak a gondolata, de a kivitelezés szinte kivétel nélkül édesanyám munkái, tehát például a mozaikok, a zománc képek, ezeket mind iskolai tanítás után nekiállt, és a műterembe ezt megcsinálta. Tehát itt mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a fantasztikus egyházművészeti munkásság a kettejük nevéhez kell, hogy kötődjön. Nem elég kitalálni, ezt meg is kell valósítani.
1: Említetted, hogy nem csak művészként, hanem tanárként is nagyon jelentős. Hol tanított az édesanyád?
3: Tanított szakközépiskolában, gimnáziumban, általános iskolában, de nagyon jól taníthatott, mert a diákjai nagyon elismerően szóltak a munkásságáról. A előző katalógusunkban írtunk is a tanítványoknak a véleményéről. Hát volt közöttük fizikus professzor, meg iskolai igazgatóhelyettes, sőt sportszervező. Valószínű, hogy a oktatásban is nagyon jó lehetett.
1: Gyerekként te hogy láttad? Hogy lehetett ezt összeegyeztetni, hogy háztartást vezetett, gyerekeket nevelt, tanított, és még a művészetre is maradt ideje?
3: Koncentrált időbeosztással dolgozott, kis füzetkéje volt az Isten nevében, és mindig leírta nagyon pontosan, hogy mettől meddig rakta a mozaikot, mikor foglalkozott a háztartással, iskolai munkákkal, és hát még azt azért itt hozzá kell tenni, hogy a nagymama nagyon sokat besegített felügyeletünkre, amik kisebbek voltunk. Amikor már nagyobbak voltak, akkor mi is segítettünk például a templomi falképek nagyobb foltjainak a megfestésében. Gyakorlatilag nekünk ez volt a nyaralás, hogy kiköltöztünk aktuális faluba, ahol készült egy templomi szekkó vagy hasonló, és akkor mi ott éltük a falusi emberek, gyerekek életét, és közben készültek ezek a templomi munkák.
1: Mikor láthatja a nagy közönség a kiállítást?
3: Szerdánként és szombatonként nyitva van az emlékház, egyébként telefonhívással bármikor megtekinthető.

0: Nemcsics Antal és Takács Magdolna munkáit Budapest 18. kerületében, az egykori lakóházukban lehet megcsodálni. Műsorunk hátra lévő részében Egerbe látogatunk. Az egri vár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vármúzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a romkertben, és bemutatják a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában. Novákném Lakár Zsófia igazgatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Az mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a régészek munkájába betekinthetünk, és olyan dolgokat is megismerhet ilyenkor a látogató, amit egyébként nem itt az egri várban. Most is így lesz.
2: A Magyar Régészek Szövetsége felhívására mi mindig csatlakozni szoktunk ez a programsorozathoz, a régészet napjához, és mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt. Így aztán a kelta karperecektől kezdve a Nagyeget-hegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk a látogatókat, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött vári ásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, tüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat. Ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is. És ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a Régészet Napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesek Enikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magában a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálás az ére. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronyban a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
1: Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
2: Most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő évek reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöc és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral és az építéstörténetével kapcsolatban.

0: A régészet napja mellett zenei program is lesz Egerben. A hangos és lelkes, szívből jövő énekszó a hétköznapok kavalkádjában is csodákra képes. Megállít, csöndet és odafigyelést kér és kap. Az Agria vegyeskar dallamokkal tölti meg Eger történelmi belvárosát, szabadtéri villámkoncerteket adnak június 17-én 17 órától a különböző tereken. Továbbra is egri tudósítunk Pilisi Csenge kérdezett, ezúttal Király Viktóriát, a kórus karnagyát.
1: ...2019-ben indítottuk útjára egy ilyen nyárköszöntő, tavaszköszöntő kezdeményezésünket. Már az évek folyamán felmerült az, hogy hogyan tudnánk egy kicsit több embert csalogatni még be, még többen. Azt mondtuk, hogy akkor a szívből jövő énekszóval belépünk a hétköznapok kavalkádjába, ahol a csöndet és az odafigyelést és megállást is egy kicsit előhívjuk Eger történelmi belvárosában, és így megtölthetjük dallamokkal, közösen megélt szép pillanatokkal ezt. És így született tulajdonképpen ez a sétáló énekszó, így került ez a palettánkra, és ez egy teljesen új dolog nekünk.
2: Egy szabadtéri koncert lesz tulajdonképpen, vagy valóban sétálnak majd a kórustagok, és közben énekelnek, és lehet őket kísérni.
1: Sétálunk a belvárosban, de megállunk bizonyos helyeken. Olyan 10-15 percre megállunk, mondjuk ott a Gárdonyi téren, ha engedik a Dobó téren, akkor ott akár a egyetemnél, és akkor ott egy ilyen kisebb, vidám, lelkes, a nyarat és egyrészt az énekszót köszöntő kis műsorral készülünk.
2: És azt tudják már, hogy mivel köszöntik majd a nyarat?
1: Vannak titkos összetevőink is, hogyha így lehet mondani, népszerű dallamokkal, de inkább megmondom őszintén, ilyen kis könnyedebben énekelhető, tehát nem olyan veretes kórusművekkel, hanem igazából olyanokkal, amelyek a szabadtéren is magukhoz vonzák és csalogathatják esetleg a közönséget. Megüti a fülét az az ismerős dallam, vagy esetleg akár az a harmónia, ezt szeretnénk egy kicsit megcélozni.
2: Hogy áll össze egy ilyen műsor?
1: Új műveket viszonylag nehezebben építünk be, és nehezebben tanulunk, idő kell. Megtanuljuk, aztán eltesszük, hogy egy kicsit mélyüljön, és utána megint elővesszük, de viszonylag már azt mondhatni, hogy gazdag a repertoár, és alkalomtól függ. Már éneklünk angolul is, magyarul is, németül is, tehát próbáljuk különböző nyelveken megszólaltatni azokat a műveket. Vannak mi se szolgálatok, amiket elvállalunk, de alapvetően, amikor szép énekszó van, amikor fellépés, amikor úgymond világi része, akkor ugyanúgy akár néptal feldolgozás, akár klasszikusabb feldolgozásokat, műveket énekelünk. Szinte minden műfajba belekóstoltunk már. Ami egy kicsit hiányosabb számunkra, az a könnyű zenei feldolgozása, de most olyan inspirációt kaptunk szombaton a Pest Erzsébeti Kórusfesztiválon, hogy hát kénytelenek vagyunk kottát szerezni, és kénytelenek vagyunk, a kórus úgy döntött, hogy erre is nyitni, majd lépésenként.
2: Utána néztem, hogy 144 évvel ezelőtt alapították a kórust. Mi tartja össze a kórustagokat?
1: A közös éneklés, az éneklés szeretete. Tehát ez az elsődleges, de természetesen ott van, hogy itt

0: Barátok vannak, itt ismerősök, itt családtagok vannak, itt egymásra találások vannak. Azt mondhatnám, hogy ez így valahogy nagyon összekovácsolódott az Agriába. Ez egy olyan baráti ismerettségi társasággal alakult. Természetesen amatőrök vagyunk, tehát vannak közöttünk olyanok, akik végeztek valamilyen szinten akár zeneiskolát vagy zenei tanulmányokat, de alapvetően a többségük amatőr, és ezért mondom azt, hogy a közös éneklés öröme tartja össze a társaságot, az Agria vegyeskart, és szerintem ez a titka, hogy ennyi időn keresztül tud működni, meg a hagyományok ápolása az újító erővel együtt, ha mondhatjuk.
1: Az amatőrséget idézőjelben úgy érti, hogy nem ez a hivatásuk, hanem ez a szívük, lelkük. Tehát a fő foglalkozásuk nem ez.
0: Természetesen nem, hanem mindenki a saját szabad idejéből áldoz erre, energiájából, erejéből áldoz arra, hogy hetente eljön a próbára, de mindezt szerintem így a csúcson összességében a zene, az éneklés, a közös éneklés, az öröméneklés szeretete tartja össze.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója, Cifra János. Mozart éteri muzsikája, ma 21 óra 8 perckor, a Bartók Rádióban. Szombat este Giuseppe Verdi, Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Arckép mai vendége Rubin Márta zongoraművész, a Rubin Trió alapítója. Tanította a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézet debreceni tagozatán, az Ankarai Állami Konzervatóriumban, a Liszt Ferenc Zene Akadémián mestertanárként és a Szent István Király Konzervatóriumban. A Magyar Rádióban is dolgozott zenei munkatársként. Most jelent meg a Gramofon könyvek sorozatában önéletrajza Szikra táncok címen. Az Arckép mai vendége tehát Rubin Márta zongoraművész.
3: Zongorista vagyok, nem regényíró, de az életemben volt annyi szín és fordulat, hogy érdemes elmesélnem. Ezt írja a most megjelent könyvében. Mindig is foglalkoztatta az írás, hogy szánta rá magát erre a nagy munkára?
4: Amikor egyes történetek megestek velem az életemben, amik olyan érdekesek voltak, hogy a barátaim azt mondták, hogy hú, hát ezt meg kéne írnod, ez olyan, mint egy regény. Akkor azt én úgy megjegyeztem magamnak, de volt egyéb dolgom. És amikor abba hagytam a tanítást, és elmentem kipihenni magam, mert azért túl sokáig túl sok volt, akkor amikor egy kicsit kezdtem magamhoz térni, és újra elkezdtem zongorázni is, akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen most van itt az ideje a számvetésnek. Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne. Semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
3: Zongoraművész, kamaramuzsikus, tanár és rádiós munkatárs is volt. Kezdjük a rádiós munkájával. Hogy került a Magyar Rádióba? Mi volt a feladata?
4: Akadémista koromban volt természetesen egy kis szervezet, és én ott kultúros voltam. Én mindig kultúros voltam, és érdekvédelm is. És ez egyébként jellemző is rám, hogy mások érdekeiért mindig harcolni tudtam. A magaméért kevésbé. Azt úgy gondoltam, hogy hát, hogyha nem veszik észre, akkor nem is fontos. Lényeg az, hogy volt egy tanácsadó tanárunk, Erkel Tibor, és ő a rádióban volt zenei rendező, és volt egy olyan beszélgetésünk, hogy diploma után mik a terveink. És én mondtam, hogy fogalmam sincs. Erre megkérdezte, nem érdekelne-e a rádió. Mondom, de! És akkor ő mondta, jó, rendben van, forgatói tanfolyam, és akkor stúdió munka, és majd meglátjuk. És én ezt nagyon élveztem. Olyan jó dolog volt abban a zenei közegben lenni, ami számomra, aki megszoktam a mindennapi több órás zongora gyakorlást, szinte játék volt, és mégis igen kielégítő a stúdió munkának a időnkénti feszült figyelme, amikor időre ment a dolog, amikor élőadás volt, a kollégákkal való együttműködés. Nagyon szerettem rádiós lenni.
3: Most megjelent könyvében sokat ír a családjáról, a boldog gyerekkoráról, mondhatni kalandos gyerekkoráról. A zene szeretete mennyire volt jelen otthon?
4: Anyámnak csodálatos énekhangja volt. Szárnyaló szopránja, és amikor ő otthon tevékenykedett, akkor mindig énekelt. Fiatal korának a divatos slágereitől kezdve Mozart operáknak a legjellegzetesebb áriáig mindent énekelt. Otthon nem volt zongora, de amikor elsős koromban egy osztálytársnőm Zsúrján, ő zongorázott nekünk, akkor én beleszerettem a hangszerbe. És utána, következő héten nem mentem haza az iskolából, hanem hozzámentem, hogy egy kicsit próbálgathassam azt a szép hangot. Aztán anyukám megelégelte, hogy aggódik, hogy hol vagyok, és azt mondta, hogy jó, beíratunk a zeneiskolába. Így kezdődött.
3: Mennyire volt egyenes út a Zene Akadémiáig?
4: Az teljesen egyenes volt, kiváló tanáraim voltak. Barabás Ernő, Borbás Pálné Juci néni, és utána Tusa Erzsébet, az csodálatos volt. Rengeteg gyönyörű zenével, rengeteg sok növendékhangversennyel, az az életem volt.
3: Aztán hosszú évtizedekig tanított is a Zeneakadémián. Mi volt a fő motiváció abban, hogy zenész generációk sorát tudja megismerni?
4: Tulajdonképpen én sose gondoltam, hogy tanítani fogok, mert türelmetlen voltam, elsősorban magammal. De aztán, amikor a rádiózás mellett úgy éreztem, hogy nekem több szükségem van arra, hogy konkrétan a hangszerrel kapcsolatom legyen, elkezdtem tanítani, és rájöttem, hogy a növendékekkel nem vagyok türelmetlen. Odafigyelek rájuk, és mindegyiknek a saját tempóját fel tudom venni, hogy ő hogy tudja legjobban kibontakoztatni magát, és a zenét természetesen.
3: Említettük már a trióját, a Rubin triót. Mi vonzotta ahhoz, hogy kamara együttest alakítson, és nem mondjuk egy szóló zongora pályát építsen?
4: Úgy 12 éves lehettem, amikor az én drága Juci néni tanárnőm összehozott engem hegedűsökkel, hogy kamaráztasson. És nagyon hálás vagyok neki ezért, mert az egy egész másfajta dolog, amikor az ember hasonlóképpen érző másik hangszeressel egybe olvasztja a saját mondandóját, és valami egész új dolog jön létre ezáltal. Úgyhogy a kamarazenélés az számomra mindig otthoni terep volt. A triózás meg véletlenül alakult ki először, aztán sajnos az a trió, amit meg is írok a könyvemben, az tőlünk független okokból szétment, és akkor én sokáig keresgéltem. Kalló Zsolt volt a hegedűs, Vályi Csilla a csellista, és Rubin Márta a zongorista, és azért lett Rubin trió, mert ha már ilyen jól csengő a nevem, használjuk ki. Ez meg úgy történt, hogy Csilla miután lediplomázott a Perényinél, ahol én voltam a korrepetitora, és nagyon szerettem vele dolgozni, mert ő Perényinek minden szavát értette, és nagyon igényes volt. És egyszer azt mondja nekem, hogy a diploma után, hogy nem szeretné abba hagyni az együttműködésünket, mi lenne, ha trióznánk. Mire én mondtam, az nagyon jó lenne, én nagyon szeretném is, de annyira nehéz jó hegedűst találni. Ő tud egyet. És így kezdtük Kalló Zsolttal, és az első perctől szó nélkül éreztük és értettük egymást. És ez az, amikor három ember egy akarattal, egy inspirációval összeolvasztja a személyiségét, és egy egészen magas rendű dolog jön létre. Ez egy csoda.
3: Mi történt aztán az együttessel?
4: Hát sajnos Zsolt nem kapott állást Pesten. Ennek következtében visszaköltözött szüke pátriájába, ahol kiváló munkát végzett, és olyan csodás karriert futott be, a mai napig országszerte mindenütt játszik, külföldön is, szólista is, kvartettezik is, a Capella Savaria vezetője, tanít, kiváló konzisttanárként sok hegedűst adott az akadémiának. Aztán a Győri Egyetem nem olyan régen ünnepélyes külsőségek között tanárává avatta. Szóval ő egy egészen kiváló valaki. Hát, hogyha ő kap akkor itt Pesten állást, akkor valószínűleg világjáró trió lettünk volna.

0: Rubin trió előadásában idéztük Ravel triójának részletét. Az arckép vendége Rubin Márta zongora művész.
1: A most megjelent könyvében ír a zongorista éveiről, zongorista tapasztalatairól, tanári tapasztalatairól, de, ahogy említette, nagyon foglalkoztatta egész életében a közösség, a mások segítése és az önt körülvevő világ. Talán erről szól az a fejezet, hogy politika vagy ideológiák alulnézetben. Szóval egy zongorista életét mennyiben befolyásolja a mindenkori politika?
2: Nekem szerencsém volt, hogy gyerekkoromban a szüleim megkíméltek attól, hogy én észrevegyem, hogy ilyen létezik is egyáltalán. Úgyhogy én boldogan jártam iskolába, nagyszerű barátságok alakultak ki, kiváló tanáraim voltak, és a zongorát, amikor elkezdtem 9 évesen, onnantól kezdve, az volt az én fő vezérvonalam. Igazából nem igen foglalkoztam semmivel. Az, hogy aztán az ember úttörő lesz, kisdobos, úttörő és kiszes, hát ez egy ilyen automatikus dolog volt, ez úgy hozzátartozott a közösségi élethez, politikáról szó sem esett. Aztán azt hiszem, hogy végül is, most utólag visszanézve, az, hogy én nem léptem be a pártba, amikor felajánlották, az talán befolyásolta, hogy hogy alakult az én szólista karrierem, illetve hogy nem alakult, de ezt csak most látom, utólag visszanézve. Én nem vagyok egy politikus alkat, én emberközpontú vagyok, és a politika sajnos általában más erővonalak mentén szerveződik, mint mondjuk a zene.
1: Beszéljünk még egy kicsit a most megjelent könyvéről, hiszen az nem csak a zongora művész Rubin Márta szakmai életét mutatja be, hanem nagyon sok magánéleti, történeti szerepel benne. Mennyire tartozik a nagy közönségre a magánélete egy művésznek?
2: Ez nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkoztam. Amikor összeállt a könyv, akkor volt egy pillanat, amikor azt gondoltam magamban, ki kell ezt adni egyáltalán? Érdekel ez bárkit rajtam kívül? Én most ezt megírtam, mert ezek a témák, ezek az emlékek, ezek ösztönöztek arra, hogy megírjam őket. És aztán arra gondoltam, hogy aki olyan ember, az tudni fogja, mit miért írok. Aki meg nem, az meg nem az én világom, nem tartozik rám. A könyv meg fogja találni az olvasóit, és azt hiszem, hogy annak alapján, ahogy a kéziratra reagált több kiadó is, akikkel tárgyaltam, azok mind el voltak ragadtatva. Pedig azok nem is zenészek voltak, nem ismerősök voltak, csak egyszerűen azt mondták, hogy ez olvastatja magát. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ahogy egy zenész tulajdonképpen a lelke legmélyét kitárja minden alkalommal, amikor másoknak játszik, ezt a könyvet sem szégyelhetem. Ez ugyanaz az indítatás, hogy az én világomat megmutassam nekik. És ebben végül is a 20. század második fele, meg ennek a századnak az eleje is kirajzolódik az én szemem tükrében, ahogy én annak idején gyermekként, felnövekedve és felnőttként megtapasztaltam, hogy hogyan alakul az élet.
1: Amúgy is ilyen kitárulkozó alkat?
2: Ó, igen, én egy eléggé extrovertált valaki vagyok. Én szeretem az embereket, szeretek velük kommunikálni. Szeretem megosztani azt, amit gondolok, de oda is figyelek arra, hogy ők mit gondolnak, mert érdekelnek alapvetően.
1: Miről szól a Fák című fejezet?
2: Ó, ez egy kicsit misztikus dolog. Ez egy misztikus dolog, amit el kell olvasni. El kell olvasni, hogy a fákkal az embernek milyen kapcsolata tud kialakulni, mert ha én nem élem meg, nem hinném el.

0: Beethoven tavaszi szonátájának részletét hallották Bálint Mira és Rubint Márta előadásában. Most folytatjuk a beszélgetést Rubint Márta zongora művésszel.
1: Most csak ilyen kulcsszavakat mondok. Idegenvezetés.
2: Nagyon szeretem az idegen nyelveket. Kezdve azon, hogy amikor egy hónapos voltam, akkor az apámnak a prágai kiküldetése miatt mi is kiköltöztünk Prágába, és 5 éves koromig ott éltünk, úgyhogy én ott jártam óvodába, és megtanultam csehül. Hát aztán azt elfelejtettem, amikor hazajöttünk, és magyar közegben azt mondtam, hogy hát itt magyarul beszélnek, én itt nem beszélek csehül, kész, ennyi. Aztán jött az iskolában természetesen az orosz tanulás, ami sajnos nem volt igazán rentábilis, mert a tanáraink, hát tisztelet a kivételnek, de nem kaptam igazi indítatást arra, hogy én oroszul igazán megtanuljak. Aztán az amerikai nagybácsi, apukámnak a fiatal nagybátyja, az kihívott Amerikába, akkor az apám azt mondta, hogy jó, de először tanuljon egy kicsit nyelvet, mert különben minek megy ki. 4 év angol tanulás után kimentem, és akkor ott megnyílt a fejemben az a kapu, hogy idegen nyelven ugyanúgy tudok élni, mint a saját nyelvemen. Most azóta az van, hogy amikor ráállok egy nyelvre, akkor egy másik ajtó nyílik ki a fejembe, és akkor abba a világba költözöm. És így át tudok váltani. Később megtanultam olaszul, és amikor 2 évig Ankarában tanítottam, akkor megtanultam törökül, úgyhogy én azóta ezeket a nyelveket annyira szeretem, és ahhoz, hogy az ember ne felejtse el, gyakorolni kell. És akkor rájöttem akadémia után, hogy hát én el fogok felejteni beszélni ezeken a nyelveken, hogyha nem használom, úgyhogy beiratkoztam idegenvezetőképző tanfolyamra, elvégeztem, és aztán a Malév Airtoursnál alkalmaztak is angol meg olasz nyelvű idegenvezetésre. Nagyon élvezetes, kiegészítő foglalkozás volt. Nyáron néha hosszabb csoportokat, és tanévközben egy-egy hétvégén. Nagyon jó volt, nagyon szerettem.
1: Könyvében egyetlen zeneszerzőt emel ki, mint fejezett cím, ez pedig Mozart. Miért őt?
2: Azért, mert életemnek meghatározó pillanataiban az ő zenéje életmentő volt. És igazából, hogyha tőlem megkérdezik azt, hogy ki a kedvenc zeneszerződ, az akkor is sokáig azt mondtam, hogy Bach, Beethoven és Bartók. Hát aztán később ez természetesen változott, és a Bartók maradt. Bartók az szívemnek nagyon-nagyon-nagyon kedves szerzője. Tusa Erzsébet kiváló Bartók játékos volt, a legjobb Magyarországon, állítom, és ő tudatosította bennem az, hogy Bartók micsoda. Előtte is ösztönből nagyon szerettem, de ahogy ő tanított, az egész magas szintre emelte a dolgot. Tehát Bartóknál az ember, hogyha komplikáltabb a zene, akkor belebújik az anyagba, és addig keres, amíg rá nem bukkan arra a gyönyörű szép fonalra, amire az egész tisztán, világosan fel van fűzve. Na most ezt nagyon sok zongorista nem rakja bele, ezt a fajta munkát csak lejátsza a darabot, és az szerintem nem Bartók, az csak egy technikai bravúr.
1: Anélkül, hogy bulvárba mennék át, felhoznék egy újabb fejezet címet. Árulások.
2: Ó, Istenem! Hát, amikor az ember a bizalom légkörében nő föl otthon, akkor nagyon megüti az, amikor valaki visszaél az ő bizalmával. Ezért én ezeket az emlékeket, amik kicsit beszennyezték az én bizalmamat, ezeket megőriztem magamban, és azáltal, hogy most papírra vetettem, talán kicsit megszabadultam a terhüktől.
1: Hála és fohász.
2: Ó, igen. Amikor abbahagytam a tanítást, akkor jött az életembe a reiki, és ez az univerzális szeretet energiával való gyógyítás tulajdonképpen, öngyógyítás, mások gyógyítása és segítése, nagyon gyengéd, lágy, szeretetteljes, meleg energia, én nagyon szeretem, és Uszui mester, japán szerzetes és orvos, aki ezt megtalálta számunkra. 5 életszabályt állapított meg a boldog élethez. És abból a hála volt az, ami engem az első perctől kezdve megragadott. Hogy az ember miért lehet hálás, azt minden nap tudatosítania kell, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenért lehet hálás, és ezt az érzést minden nap átélni, hogy igenis hálás vagyok az életemért, ez boldogító dolog. És itt felsorolom természetesen mindazokat, amiket én pillanatnyilag legfontosabbnak tartok.
1: Végül az utolsó előtti fejezet, családjaim, így többes számban.
2: Ó, igen, persze. Az ember beleszületik egy családba, aztán, hogyha családot alapít, akkor megkap ráadásul egy másik családot is, aztán vannak az embernek az igaz barátai, és az is egyfajta testvériség, és végül van egy megfoghatatlanabb család is, a lélek családunk, és ez egy olyan misztikus téma, amivel nem olyan régen találkoztam, én pár évvel ezelőtt, de újra meg újra megtapasztalom, és inkább olvassák el.
1: Milyen a viszonya ma a zongorához, mint hangszerhez?
2: Imádom. Imádom. Azóta, hogy én ott 7 évesen először meghallottam, azóta ő az én leghűségesebb társam. És amit én szoktam mondani néha növendékeimnek, hogy a zongorában sose csalatkozhatsz, legfeljebb ő csalatkozik benned, hogyha nem gyakorolsz.
1: És ő még gyakorol?
2: Hát persze, persze, magamnak. De tegnap volt a könyvbemutató, és ott megint közönségnek játszhattam Wolf Péter Wolf Temperirtes klavírjának 2 gyönyörű darabját, a ködöt és a naplementét, és az megint valami egészen csodálatos érzés volt, hogy megoszthattam emberekkel azt a egészen felemelő érzést, amit a zongorázás és a zene nyújt számomra. Hogy miért Szikratánc a címe a könyvemnek, azt azért még elmondom befejezésül, ugyanis ez tulajdonképpen az életem összegzése úgy, ahogy a bennünk testet öltött isteni szikra táncol.
0: Bartók Allegro Barbarója következik most Rubin Márta előadásában.

0: Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége Rubin Márta zongora művész volt. Munkatársam Padi Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Az idei PET kupán mintegy 360 önkéntes vesz részt. Átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a kormány a magyar filmszakma fejlesztése érdekében, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azután írt erről, hogy a filmszakma képviselőivel egyeztetett. Az államtitkár hozzátette, tervezik a köztelevízió átalakítását és egy V4-es koprodukciós alap megalkotását. Tájékoztatott arról is, hogy hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, hozzátéve, hogy az intézmény új struktúrájában a szakmai szervezetek is helyet kapnak a döntéshozó bizottságokban. Kortárs magyar művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Krakkóban. Az Idő érintése című tárlaton a Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek alkotásait mutatják be a krakkói művészetek palotájában. A július 26-áig látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáit állítják ki. A festészet, a szobrászat, grafika és iparművészet számoságát felvonultatva. A kiállítás középpontjában a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok és a közös történelmi emlékezet áll. Éjszaka többfelé beborul az ég, futó záporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Bartók vonós négyes Johannes Brahms hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A felvétel 1983-ban készült. A vonós négyes tagjai Komlós Péter és Bánfalvi Béla hegedű, Németh Géza mélyhegedű, Mező László Gordonka. Elsőként a C-moll vonós négyes hangzik fel.

Brahms C-moll vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Bartók vonós négyes Brahms hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. A G-dur vonós ötös következik, közreműködik a Bartók vonós négyes és Konrád György mélyhegedűn.

Brahms Gédor vonós ötösét hallották. Előadta a Bartók vonós négyes és Konrád György méhegedűn. A Bartók vonós négyes Johannes Brahms hangversenyét közvetítjük egy 1983-as felvételről, amely a Zeneakadémia nagytermében készült. Az F-moll zongora ötös következik, közreműködik Jandó Jenő zongorán.

0: A Bartók Vonós 4-es és Jandó Jenő előadásában Brahms F-moll zongora ötösét hallották, opusz 34. Kedves hallgatóink, a Bartók Vonós 4-es Johannes Brahms hangversenyét közvetítettük. Tagjai Komlós Péter és Bánfalvi Béla hegedű, Németh Géza mélyhegedű, Mező László gordonka. Közreműködött Konrád György Brácsán és Jandó Jenő zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1983. április 30-án készült. A hangmérnök Schlotthauer Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A színejava következő szállításában Federico Fellini filmjeinek zenéből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Szatirikon, Róma és Amarcord. Színejava. A legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro kvartett játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro Quartet 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz Napokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna Napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna Napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, koncert közvetítésünk második részében a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának Mozart hangversenyét közvetítjük, vezényel Cifra János. Közreműködnek a Dóm kórusának szólistái. Elsőként a koronázási mise hangzik föl, köljegyzékszáma 317-es, a felvétel a Salzburgi Dómban 2016-ban készült.

Mozart koronázási miséjét hallották, köhjegyzék száma 317. A Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét közvetítjük Cifra János vezényletével. Mozart Exultate Jubilate című motettája hangzik most el, köhjegyzék száma 165-ös.

Mozart exultate jubilate motettáját hallották, köhögjegyzékszáma 165-ös. A Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét közvetítjük Cifra János vezényletével, közreműködnek a Dóm kórusának szólistái. Laudate Dominum, köhögjegyzékszáma 339-es.

0: ezzel a szerkesztők Várgedő Anna és Weisz Gábor, valamint hangmérnök kollégám Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket. Madarás Zsoltot hallották, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Kvártett következő műsorában Bartók Béla táncvittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Idén, január 11-én a Jövő Zenéje Kortárs Kamara címmel a Budapesti Fesztiválzenekar művészei adtak hangversenyt az együttes próbatermében. Összeállításunkban itt készült felvételeinket hallhatják. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Erwin Schulhoff 1925-ben Hegedűre és Gordonkára írt dúóját, mely négytételes, Iván Tímea és Szabó Péter játszotta.

Ervin Schulhoff négytételes duóját Iván Tímea és Szabó Péter játszotta. Idén, január 11-én a Budapesti Fesztivál zenekar próbatermében Kovács Zoltán 1997-ben írt Fuvola ötösével folytatódott a program. Pivon Gabriella fuvolázik, Kádár István hegedül, Sipos Gábor brácsázik. A Gordonkát Sovány Rita, a Nagybőgőt Fehérvári Zsolt szólaltatja meg.

Kovács Zoltán 1997-es keltezésű fuvolaütősét hallották. Pivon Gabriella fuvolázott, Kádár István hegedűn, Sipos Gábor Brácsán, Sovány Rita Gordonkán, Fehérvári Zsolt Nagybőgön játszott. Ezt követően ismét csak a vonósoké volt a főszerep, Gál Tamási Mária és Illési Erika Köncei Árpád hegedű duóinak második kötetét játszotta el. A 2009-ben írt ciklus tételei előjáték, ringató, sirató, pengető, lassú dal és pattogó.

Köncei Árpád hegedű duóinak második kötetét Gál Tamási Mária és Illési Erika játszotta. A jövő zenéje Kortárs Kamara címmel idén, január 11-én megrendezett hangverseny záró számával ér véget az Ars Nova adása. Petrovics Emil Opus 1-es 1953-ban részfúvós kvintetre komponált Cassazione című alkotásával. Csikota Gergely, Póti Tamás, Szőke Zoltán, Szakszon Balázs és Bazsinka József játszik.

0: 1-én megtartott hangversenyének részleteit hallották. Az Arsenóval legközelebb hétfőn lemezbemutatóval jelentkezik. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szombat este Giuseppe Verdi Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában Csík Corea felvételeiből válogatunk. 85 éves lenne a többszörös Grammy-díjas, félig spanyol, félig olasz származású amerikai jazz zongorista és zeneszerző. Mostani összeállításunkban incsiklandó klasszikus zenei feldolgozásokat mutatunk tőle, de a ritmushoz való vonzódására is mutatunk példákat. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a Jazz Legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenelegi Lénárdot hallják. Ma is a múlt héten megkezdett 10 részes Miles Davis 100 egyik epizódját hallhatják, a 8. részhez érkeztünk, a leghíresebb lemezekből válogatott Weisz Gábor szerkesztünk. Az 1957-es Miles Aheadről, az 59-es Kind of Blue-ról és a 86-os Tutu-ról szólnak majd muzsikák. A Miles Aheadről 4 témát hallunk, először a címadó, majd a The Maids of Cadiz és a The Duke hangzik el, illetve a New Rumba.

Az 1957-es Miles Ahead albumról hallottunk négy témát. Miles Ahead, The Mates of Cadiz, The Duke és New Rumba szólt. Most az 1959-es Kind of Blue-ról hallható a So What és az All Blues.

Az 1959-es Kind of Blue albumról hallottuk a So What és az All Blues témát. Továbbra is Miles Davis leghíresebb lemezeiről hallhatunk szerzeményeket, most az 1986-os Tutu-ról szól először a címadó, majd a Backyard Ritual és a Thomas.

0: Az 1986-os Miles Davis nevével filmjelzett Tutu című albumról szólt először a címadó, utána a Backyard Rituals, majd a Thomas. Így ért véget a mai Jazz Legendák, 10 részes Miles Davis 100 című sorozatunk 8. epizódját hallhatták. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Benyújtott az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tisza-Tavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, hogy vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Marad a meleg nyárias idő, éjszaka több felé beborul az ég, futó záporok keleten előfordulhatnak. A szél néhol megerősödik, holnap csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, szombat napközben 22-27 fok várható. Köszönöm a figyelmüket! Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. További jó rádiózást kívánok!
1: Híreket hallottak! Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. A Koriolán egy drámai hangvételű koncertnyitány, amelyet Beethoven 1807-ben komponált. A mű Heinrich Joseph von Collin Coriolanus című tragédiájához készült kísérőzeneként. A történet a római Coriolanus alakját dolgozza fel, aki belső konfliktusok és politikai feszültségek között őrlődik, a nyitánya fő és határozottságát és a tragikus végzetét zenei eszközökkel ábrázolja. Nagyon népszerű zene, amit az új-zélandi szimfonikus zenekar játszik.

Beethoven Koriolányi tányát játszotta az új-zélandi szimfonikus zenekar vezényelt Mark Taddei. A mű középső része a feszültség fokozatos felépítésére épül, és a zenei anyag mindig halad a tragikus végkifejlet felé. Most Poulenc darabja következik, Nápoly.

Francis Poulenc Nápoly című balettjének részleteit zongoraátiratban Antonio Pompabaldi játszotta. Ezt a könnyed, színes hangvételű színpadi művet 1925-ben mutatták be, a darab egy nápolyi környezetet idéz meg. Velio Tarmis kórus műve következik, az őszi tájképek.

Veljo Tormis őszi tájképeit az Észt Rádió énekkar adt elő. Az észt komponista arszpoétikája úgy szól, hogy nem én használom a népzenét, hanem a népzene használ engem, tehát muzsikájának alapja a folklór, egyébként nagyon sok egyházi művet is komponált. Johann Christoph Petzel 4 intrádája következik.

Johann Christoph Petzel négy intradáját a magyar részfúvós együttes játszotta. Nagyja Boulanger minden idők egyik leghíresebb pedagógusa volt, úgy tesztelte le a zenei tudását a tanítványoknak, az elhivatottságát, hogy megkérdezte, hogy tud zene nélkül élni? Ha a válasz nem volt, akkor elvállalta a tanítást.

Nadia Boulanger három darabját Samuel Niederhauser és Denis Linick játszotta. Boulanger egyik titka az volt, hogy minden növendékéhez megtalálta azt a hangot, amit kellett. Olyan tanítványok után kutatott, akik karizmatikus és elsöprő személyiségek is voltak. Ifjabb Johann Strauss Déli rózsák keringője következik.

Johann Strauss Déli rózsák keringő és Schönberg átdolgozásában a kanadai kamara együttes adta elő. Ahogy a Walzer király ragadványnév mutatja, a keringők hozták meg Strauss számára a legnagyobb sikereket, emű opusz száma 388. Mendelssohntól következik az első szimfónia.

Mendelssohn első szimfóniáját hallottuk, a Dán Rádió Szimfonietta együttese jóvoltából vezényelt Rinaldo Alessandrini. Most Jean Sibelius falusi táncait halljuk, ami eredetileg zenekarra készült, a darab rövid táncszerű tételekből áll, amelyek a vidéki élet egyszerűségét, ritmusát idézik.

Szibériusz falusi táncait Petteri Iivonen és Filip Csiu adta elő átiratban. A mű hangulata derűs, néha kicsit nosztalgikus, mintha egy eltűnő vidéki világot idézne. A ritmikai elemek sokszor élénk ugráló karaktert adtak a táncoknak. Carl Philipp Emanuel Bach G-dur fuvola versenye következik.

Carl Philipp Emanuel Bach G-dur fúla versenyét Robert Aitken és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. Johann Sebastian Bach második fiának egyik keresztapja egyébként Telemann volt. Kezdetben a Tamás iskolában tanult, később jogot tanult Lipcsében, aztán az Oder-Amenti Frankfurt Egyetemén képezte magát. 2 óra van.

Most egy olyan koncert következik, amelyen gyakorlatilag csak ismeretlen zeneszerzők muzsikája csendül fel. Minő öröm ez egy műsorvezetőnek. Jobb hián az előadókról fogok mesélni, hiszen egy nagyszerű világhírű együttes muzsikál. Az Üyelgász együttes a középkor és reneszánsz zene egyik legfontosabb előadó együttese. 1969-ben alapította Pál van Nevel, aki azóta is az együttes művészeti vezetője. A név a spanyolországi Las Üyelgász kolostorra utal, amely fontos zenei kéziratokat őrzött. Az együttes fő célja a középkori polifónia hiteles és kutatás alapú előadása. Egy motetta szól elsőként.